hallhatnak, melynek egyik vendége Lelkes Lajos volt, aki április 17-én 86 éves korában hunyt el, és búcsúztatása a héten június 12-én lesz. Az ő emlékére is szól most Koncz Gergely katona kísérője. A mezőségi magyar palackai dallamokat Fekete Antal, becenevén Puma, Lieber Endre és Havasréti Pál kíséri.

kedves hallgatóink, a táncházmozgalom első generációjából ismét elment egy remek ember. Ő nem más, mint Lelkes Lajos. Eredeti végzettségét tekintve agrár- és kertészmérnök, a Mezőgazda és a Planétás kiadó alapítója, vezetője, a Kertésztáncegylet alapítója, aki dolgozott a Népművelési Intézetben is néptáncos szakemberként. 1971 karácsonyán járt Novák Ferenccel, valamint Kornis Péterrel, Kornis Edittel, Foltin Jolánnal, Stoller Antal Hubával és feleségével, Taxner Klárával Erdélyben. Ez volt az a bizonyos út, melynek egyik helyszíne a mezőségi szék település volt, ami olyan hatással volt az ott lévőkre, hogy elhatározták, Budapesten is rendeznek hasonló táncalkalmat. Lelkes Lajos és barátja Stoller Antal volt, az első táncházak tulajdonképpeni házigazdája, azaz első legénye, akik minden betérőt pálinkával köszöntöttek. A 86 éves korában, április 17-én elhunyt Lelkes Lajosra egy 2007-ben elhangzott műsorral emlékezünk, melynek szerkesztő műsorvezetője Dévai János volt, vendége Lelkes Lajos mellett Halmos Béla.

0: Ádám Istvánicsán és bandája muzsikáját. Nem véletlenül ezt a felvételt játsszuk be, hiszen Ádám Istvánicsán széken játszott, és az egész táncház székről indult. Köszöntöm beszélgető partnereimet, dr. Lelkes Lajost, a Mezőgazda kiadó igazgatóját, aki a 70-es években ifjú és aktív táncos volt, és köszöntöm dr. Halmos Bélát, a táncház archívum vezetőjét, aki hasonlóképpen fiatalként muzsikált a 70-es években. Lajos, a táncháznak a hangulata, a táncház élménye téged is, mint fiatalt megérintett, hiszen te jelen vagy a Budapesten megalakuló első táncháznál.
1: Hát nem csak jelen, hanem szervezője voltam, tehát egy nagy élményben volt részünk Folti Jolánnal, Stoller Antallal, Kornis Edóval, Novák Ferenccel, Kornis Péterrel széken. Ott töltöttük a karácsony után ünnepeket, és hát megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy mi tanult táncosok, akik nagyon szeretünk táncolni a próbaterembe és műveket a színpadon. Ezt a fajta táncélményt mi nem ismerjük, hiszen, ahogy így mondjam, a divat táncokat táncoltuk, a rock'n'rollt és a társait. Ezt a táncélményt nem ismerjük, és egy nagy élménybe volt részünk. És hát hazajövet, ugye volt a csapatunkban mindig egy ötlet adva, a Folti Jolán azt mondta, hogy hát meg kéne ezt csinálni, meg kéne próbálni ezt, hogyan lehetne ezt újra varázsolni. És akkor kiosztotta a szerepeket. Ő vállalta a zenészek felkutatását, hisz már jól ismerte a Bélát és a Sebő Felit a Páva műsorokból, mi is ismertük. A Stoller volt az, aki azt mondta, hogy betanítom a széki rendet egy az egybe úgy, ahogy mi ott ezt láttuk, és ugye filmen már megvolt ez az archívumban. Én nekem pedig, mint szervező embernek az volt a dolgom, hogy a helyet, a rendőrséget, a jegyet, a plakátot elintézem. Hát így indultunk neki nagy izgalommal, hogy vajon ez az élmény megismételhető egy fővárosi úgynevezett könyvklubban, egy tánchoz szokott, edzéshez szokott táncosok közt. Ugye ez először arról volt szó, hogy ezt itt a táncejüteseknek hozzuk létre, mint egy klubot, mint egy néptáncos klubot, amit már korábban csináltunk, csak a tánc a klubban nem a folklor volt. És ez volt az izgalom számunkra, hogy ez megismételhető ez az élmény.
0: Hát azért a korabeli plakátokat ismerve furcsa lehetett, hogy ki van írva, hogy sűrű tempó, ritka tempó, hét lépés, ezeket a fogalmakat, ezeket a táncokat abszolút nem ismerte a közönség.
1: A táncosok ismertük, hisz azért a Bartók együttesben akkor már komolyan táncolták ezeket a táncokat, a Bihar együttesben is készült koreográf, hisz a Novák Ferenc a környezetből származik, de ettől függetlenül öt együttesnek meg kellett tanítani a széki tánc rendet. Tehát a táncokat kimazsolázva ismertük, de ezt a széki táncrendet ezt így nem ismertük, és tulajdonképpen a muzsika se volt meg hozzá. És így kerültek képbe, hogy a Halmos Béláék.
2: Hát úgy kerültünk képbe, hogy akkor már Tímás Sándornál muzsikálunk a Sebővel, csináljuk a Bartók Együttes zenekarát, és ott a széki táncokkal foglalkozunk, már zenét megtanultuk, és hát akkor Éri Péterrel kiegészülve meg lett a Vonos Trió. Tehát amikor a néptáncosok klubja, ami a táncház mozgalom közvetlen elődje, még tényleg abban volt, hogy csak egy olyan klubban nem versenyzünk, emlékszel a versenyeken, meg a különböző fesztiválokon, együtt vagyunk jó, és akkor ment a rakendról, vagy nem tudom mi, hanem ez volt a próba, hogy akkor társasztánc szinten a széki táncját vettük. Hát minket a zene érdekelt elsősorban, úgyhogy én nagyon emlékszem arra, amikor megkerestek Kubáék, hogy én nem akartam, hát nem, alig tudtam valamit. És ez a gyakorlat nem volt meg az emberben, hogy lehet folyométerre muzsikálni. Mert az, hogy egy koreográfiát te kísérek egy adott művet, ennyit, annyiszor, aztán kész, az megy. De hogy lehet úgy muzsikálni? Na hát ez nekünk legalább izgalmas volt, mint a táncosoknak az, hogy társas táncszerű szórakozás, hát most már mondjuk anyanyelvi szinten táncolják.
1: Igen, mert ez egy bármilyen meglepő, egy tanult táncos, az ugye a lábába van a mű, a koreográfia, de annyi a dallam, amennyit begyakorolt. Itt is az volt a tét, hogy vajon ugye mai már tudományos szóval improvizálni tudunk-e, azaz ki tudunk-e egy órát tölteni egy táncrendet spontán táncolással. Ezt ugye megelőzte nálunk a tanulás, és volt egy képzettségünk, de vajon tudunk-e?
0: Zenében hogyan sikerült összeszedni a többféle tánc folyamatnak az anyagát?
2: Hát az egész táncát mozgalom mögött ott van egy a tudományos kutatás hatalmas és világszínvonalú bázisa. Tehát amikor mi már meséltünk sokat, hogy Sebővel meghalljuk a Le is szállnak, fel is szállnak című lassút, Ádám István és zenekara kíséri a Sárosi Bálint zenei anyanyelvünk című sorodatából, ott dobtuk el a gitárt, meg magunkat, hogy ja, nekünk ez a zene kell. És onnantól kezdve hát Martin Györgyhöz eljutva az egyenes vonalon bejutunk akkor még nézően kutató csoport archívumába is, és megkapjuk azokat a gyűjtéseket, aki emlegetett Novák Ferenc, már a 60-as években gyűjtött, Martin 69-ben volt kint filmezni, gyűjtött, Kallozori bácsi Tehát hatalmas anyagot volt, és hát ez olyan volt, mint egy éhes gyerek beesik a cukorraktárba, szóval ez fantasztikus élmény volt.

0: a táncosoknak hogyan lehetett ezt népszerűvé tenni?
1: Hát ez az élmény kellett ehhez, ugye, ez az első néhány élmény, amikor rájöttek ők is, hogy el tudnak egy estét tölteni. Itt is voltak úgynevezett köztes programok, amik a néphagyományt, hogy a filmet vetítettünk meg előadást, és kiderült, hogy el lehet jutni, és itt volt a nagy izgalmas új felfedezés, hogy hát ne csak a táncosok tudják ezt, hát mi nem nyitjuk ki az ajtót, ugye ez megint a Zsebő Feri Halmos Béla ötlete volt, hogy ott ácsorogtak az értelmiségiek, és bámulták a képzett táncosokat, és mi lenne, ha be tudnának állni? És ez volt az izgalmas, hogy ezt a tanult táncosoknak a megtanítását követően a tanult táncosok tudnak-e egy olyan módszert, amivel szórakozás formában a nem képzett táncosok is jól érzik magukat. És erre volt a Bartók Együttesnek ez a műhelye, a Tímár Sándor módszere, amit ugye nem róla hívunk el, táncház módszernek nevezünk, de nyugodtan nevezhetjük Tímár Sándor módszerének, ahogy van Kodály módszer.
2: Igen, itt azt akartam mondani, hogy írjönből, amitől mozgalommá válik egy zárt körű klub, mert tényleg az volt, nem tudjuk visszaidézni a hallgatóknak a hangulatát a 70-es évek elején, hogy ez a mi klubunk is, nagyon idősen kis, pont elég, ha milyen kis, nem? Szóval nem, más volt a légkör akkor. Tehát annyira tényleg szó szerint ácsingozva bámultak be a táncházba, és is be akartak jönni, hogy ez csak kiderült, és hát minket említesz, de hát ugye Martin György, meg Timár, tehát ez volt az a csapat, aki azt a munkát vállalta, hogy most nem táncosokat tanít, mint Huba, hanem az abszolút botlábú, aki beírott utca, és nem tudott táncolni, és akkor megtanítják.
0: Ennek köszönhető, hogy a fiatalság nagy része 70-es évek első felében járt székre rendszeresen, szék szinte zarándok helyé vált.
1: Hát valószínűleg, igen. Ugye azt gondolom, először a zenészek kezdtek járni, és az volt a másik érdekes dolog, hogy megjelent egy igény a hangszeres zenészekkel szembe, akik ezt a stílust tudják játszani, hiszen korábban a néptánc együtteseket a cigányzenekarok kísérték, vagy pedig egy klasszikus zenekar, egy szimfonikus zenekar. Na most itt megjelent egy saját igény, elkezdtek érdeklődni a hangszer után, és akkor megindult az arándoklat, valóban így van. Ez aztán ugye egy mindennapos látogatássá vált cég, de hát azt kell mondanom, azért egy világszimbólummá is vált cég, mert azért

0: hangos, három van már most talán.
1: Aki akkor még táncos volt.
0: A táncosként, de kiment, és hetekig, hónapokig kim volt, és együtt élt a zenésze, és úgy tanult meg kontrázni Ádám István fiától. Tehát mi is kénytelenek voltunk kimenni, de ezzel, hogy kiutaztunk, és megnéztük, mi 72 telén mentünk ki egy éve később, ez tényleg döbbenetes élmény volt az, hogy ez nem koreográfia, ez nem verseny, ez nem bemutató, ezek így élnek, és milyen jó.
2: Te Ádám István Icsán anyagából írtad a kandidátusi dolgozatodat is. Volt alkalmad elég sokszor vele találkozni. Mit tudott ő átadni neked, hiszen egy egyszerű ember volt?
0: Hát egyszerű, de nagyszerű. Visszatekintve pláne ezt lehet mondani, hogy ugyanúgy 4 nyelven volt analfabéta, tehát magyarul cigány volt a nyelve, románul és zenéjú volt analfabéta, tehát írásbeliséget nélkülözte edek ügyében, viszont teljes komplet világkép volt. A muzsikálástól, a szexig, a politikától, a étkezésig, bármiben. Tehát mindent, emberséget. És ez odáig fajult, hogy éppen Martin György vezetésével, aztán amikor rájöttem, hogy ez annyira nehéz szakma egy ilyen zenélés, muzsikálás a széki zene kapcsán is, hogy elkezdtem vele foglalkozni monográfia készítés igényével, és ebből írtam aztán a kandidátusi dolgozatot, amit viszont itt kapcsolódnánk vissza Lajoshoz, hogy a Planétás kiadó tervezte, hogy kiadjuk a Hadicsán partitúránkat, csak az meghiúsult.

0: Még mondok valamit azért az a gyűjtéshez, azért, ha visszaemlékszel, Béla, akkor már a második alkalommal hoztunk székérzett táncosokat, a Sallai házaspárt például, azért, mert azt mi is észrevettük, hogy a táncpróbateremben hiába láttunk filmet, másképp táncolunk, hisz azért balettrúd mellett is álltunk, meg technikánk volt, és meg akartuk mutatni ezt a parasztembert, aki egyébként egy másfajta csizmában, másfajta testtartással, másfajta kéztartással, ezt a nagyon naturalista mozgáskultúrát, és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó hatással voltak már a kezdet-kezdetén is, amikor ide hoztunk párokat megmutatni, mert ez korábban nem volt divat a táncpróbatermekben, ez filmet még csak néztünk, de hát egész más egy filmet látni, egy néma filmet, egy fekete filmet, mint élőben látni, egy 25 éves embert, aki még fel tud ugrani, meg 28 éveseket, tehát úgy gondolom, hogy ez az erős, elementális élmény a táncház kezdetén is szükség volt, és ez a mai napig tart.
1: Hogyan fogadta az akkori kulturális élet ennek a kialakulását?
0: Hát úgy szoktuk mondani, ott liegett az egész az a fajta értelmiség, aki a néphagyomány iránt, hogy én ezt paraszti kultúrának is nevezem, mint agrárember, hát ezt nagyon élvezték, hisz akkor merte megfogalmazni Csóri Sándor, ugye azt, hogy ami nekünk nem sikerült, hogy ezek a táncosok lehozták a színpadról ismét a bálterembe a táncot. Tehát irigykedve nézték, és hát visszaemlékezve nagyon jó romantikus érzéssel tölt el, hogy a mai nagy öregek azok azért mind ott voltak kezdetben a táncházba, a fal mellett álltak és bámultak. Nagyon nagy dolog volt ez. Végis, ha belegondolsz, ugye ez a generáció, az övéki, a mi generációnk, ez aztán kisugárzott, és ott vannak mindenütt. Most lehet, hogy úgy hívják, hogy nem tudom, Benko Dixieland, vagy Szörényi Levente, de hát azért rakjuk össze ezt a képzőművészetbe, az irodalomba, ez a generáció, ez a táncházat megalapító generáció, azért ez ma az értelmiségnek a színe javát kijelenti. Tehát úgy gondolom, hogy bővültek a táncházak, gyarapodtak a zenekarok, egyre nagyobb lett a közönség. Ez a közönség szerintem, mint könyvkiadónak egy piacot jelentett, de mint hangzóanyagkiadónak is, ugye megjelentek az első lemezek, hanglemezek, kazetták. Természetes igény volt a könyvekre, tehát megjelent a páros táncok, megjelent a széki tánc, megjelent a magyar tánc összefoglaló, megjelentek a zenészkönyvek, ugye a hangszerezzen, a dudazene, és így tovább, és így tovább. Tehát lényegében megjelent Magyarországon egy olyan piac, egy értelmiségi piac, aki ennek az írásbeliségét és a hangzóanyagát kereste. És erre kialakult ugye egy nagyon színvonalos hangzó, nevezzük lemezkiadást összefoglalva, és egy könyvkiadást, amit a Planétás kiadóval képvisel.

az április 17-én 86 éves korában elhunyt Lelkes Lajost, valamint Halmos Bélát hallották az előbbi percekben. A műsor, melynek szerkesztője Dévai János volt, 2007-ben hangzott el a Magyar Rádióban. Ezzel a beszélgetéssel emlékeztünk Lelkes Lajosra, kinek búcsúztatása június 12-én lesz, és kinek táncosként, néptánccal foglalkozó szakemberként és könyvkiadóként annyi mindent köszönhetünk. Fia, Lelkes András, a Tükrös Zenekar bőgőse, és ennek a zenekarnak prímása az immár Halmos Béla vándordíjas Koncz Gergely is, tehát tőlük szól Nagysajói Magyar Lakodalmi Kísérő, Menyasszony Tánc és Deálungó.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat maradva a mezőségen egy magyar-szováti összeállítás zárja. Koncz Gergely 2024-ben megjelent Vegyes gyümölcs című albumáról. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Egy igazi boszorkányos néptánc koreográfia hangjaival köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal Kincstárban. A Méta együttes és barátai muzsikáját, valamint a kecskeméti csutora ifjúsági tánccsoport táncosait hallották. Folytatjuk a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról szóló beszámolónkat, ahol a szakmai zsűri néprajzos tagjaként nézhettem végig a rendkívül színvonalas versenyprogramot. A majd 3 évtizedes múltra visszatekintő, hagyományos pünkösdi rendezvény a több száz résztvevő mellett is családias hangulatával, sokféle kiegészítő programjával és az egyedülállóan igazságos versenyszabályzatával emelkedik ki a többi néptáncverseny közül. Az is a különlegességéhez tartozik, hogy valamennyi résztvevő táncegyüttes műsorát a kezdetek óta a Méta együttes kíséri, melynek alapító vezetője Salamon Beáta, Prima Primissima díjas hegedűs és népzenetanár. Az együttest a műsorban olyan kiváló zenészek egészítették ki, mint például a Kossuth díjas Balogh Kálmán cimbalomművész. Már az egyedülálló lehetőség a gyermek és ifjúsági csoportok számára, hogy 3 napon keresztül élvonalbeli zenészekkel próbálhatnak és léphetnek fel a színpadon. A 3 napos fesztivál gazdag programokat kínál a gyerekeknek a koncertektől a táncházakon át a népi sportjátékokig és a hagyományos pünkösdi király és királyné választásig. Nem véletlen, hogy sok a visszatérő csoport és olyan tánccsoport vezető is akad, aki annak idején még gyermekként vett részt először a versenyen. Ezúttal a 2. díjat nyert kecskeméti csutora csoport, melyikük a Boszorkány című vajdaszentiványi táncokat feldolgozó koreográfiáját idézzük fel. A koreográfusok Balogh Ildikó és Fantoli Gyula a szerelmi varázslás hiedelem köréből és mágikus eljárásaiból merítettek. A vajdaszentiványi táncokban a lányok jellemzően kézben tartott zsebkendője, a ráolvasás és bájital keverés jelenetében mágikus eszközzé változott. Rendkívül hatásos látványt nyújtott a fejükre felhajtott felsőszoknyával körben guggoló és varázsoló lányok csoportja, akik a keszkenőjüket a kiszemelt áldozat arca elé tartva tették kezes bárányá az addig zabolátlanul mulató legényeket. A szerelmi kötés és oldás folyton változó dinamikája rendkívül izgalmassá tette az előadást. A tánc nyelvén előadott történetben a férfi-női kapcsolat sajátos dimenziói elevenedtek meg a nézők előtt. Végül ugyan győztek a lányok, s a címben feltett kérdésre is megkaptuk a választ, de a zárókép énekében feloldódtak a konfliktusok. A gálaműsor felvételéről a Méta zenekar vajdaszentiványi muzsikáját és a kecskeméti csutora csoportot halljuk.

A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.

perc. Kontinosné angyalom, nem sokára itt vagyok a bóra. Letelnek a szép napok, hazafelé hallagok.

Klasszikó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: csoda volt.
1: Röpzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

που πω τέτοια, ρε τέτοια. Εμ σούλ μάνο το που κουμμωτά. Τενίκες.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: nekem is, csak meg kell szoknom.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

mikor még nem voltam más, csak szegény. Volt egy bérházban egy kis szobám, akkor nagyon boldog

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár megsebesített egy helyi férfit, aki súlyos szem- és nyaksérülésekkel került kórházba. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra, több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket, kukákat gyújtottak fel. A zavargások több kisebb városra is átterjedtek. Idehaza májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. Az eszes italok, dohányárok több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az elemzők szerint az alacsonyabb infláció erősítheti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is növeli. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését, az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az építési vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat. A központi helyszín ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A résztvevők akár 8-10 különböző sportágot is kipróbálhatnak. Híreink végén az időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Északnyugaton lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Indul egy új nap, 2026. június 10-e szerda, a Donkó Rádiót hallgatják, de ezt természetesen tudják, hiszen Önök döntöttek így, hogy velünk ébrednek, hálásan köszönöm, remélem, hogy nem bánják meg ezt a választásukat. A mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Kiváló muzsika szól majd, ez egészen bizonyos, már is ajánlok műfajonként egyet-egyet. Hat nap óta szól a nóta, hallhatjuk majd Szeredi Krisztin előadásában ezt a nótát. Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből, Pándi Piroska jóvoltából hallgatunk meg részletet, a Rózsám, Viruló kis rózsám című dalt, a Monte Cristo grófja című musicalből, Kocsis Dénes és Sándor Péter előadásában élvezhetjük a Róma című részletet, az Örök zöldek között pedig egy Márkus László felvételt is hallhatnak. Márkus László amúgy 1927-ben ezen a napon született. A híres születésnaposokról egy kis összeállítás majd az óra vége felé hallhatnak. Előtte lesz névnapos köszöntés. Nem sokára megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk a hidegfront következtében. Pár perc múlva egy rövid történelmi visszatekintés. Elsőként pedig minden születésnaposnak egy Nyári Zoltán felvétel Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével. Tartsanak ma is a Donkó Rádióval, derűs napot, jó reggelt!

0: perccel múlt, 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1688-ban, június 10-én a török kiűzése után megalakult Pestváros új tanácsa, míg 1827-ben gróf Széchenyi István kezdeményezésére megtartották a Pesti Kaszinó alakuló ülését. Az első Oxford-Cambridge evezős versenyt Londonban a Temzén 1829-ben ezen a napon rendezték meg. A Dunán 1881-ben pedig úszóvó versenyt rendeztek, és ez volt, kérem tisztelettel, az első magyar nemzetközi sportesemény is. Pekingben a világ első nemzetközi rali versenye is ezen a napon rajtolt el 1907-ben. A cél a 16.000 kilométer távolságra lévő Párizs volt. Az első világháborúban orosz torpedóvető motorcsónakok elsüllyesztették a Szent István csatahajót, az osztrák-magyar flotta büszkeségét 1918-ban. Ma van amúgy a Magyar Haditengerészet emléknapja. A haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapja éppen emiatt, a történelmi esemény miatt. Június 10-én, de már a II. Világháborúban a németek lerombolták a cseh Lidice községet és lemészárolták a teljes férfi lakosságot 1942-ben. Bíró László József pedig Argentínában 1943-ban szabadalmaztatta találmányát, mely nem más, mint a golyóstól. A II. Világháború során a németek a partizán tevékenység megtorlása címén megsemmisítettek egy francia falut is ezen a napon 1944-ben, csaknem 650 lakóját lemészárolva. Még 67-ben véget ért a harmadik arab-izraeli úgynevezett hatnapos háború, amelynek során Izrael több mint 66.000 négyzetkilométerre növelte területét. Miskolcon a kis magyar Woodstockot a Diósgyőri stadionban 1973-ban rendezték meg ezen a napon. A Beszélő című szamizdatlap külön számában pedig megjelent a Demokratikus Ellenzék Társadalmi Szerződés című programja 1987. június 10-én. A Mars autót pedig 2003-ban indították útnak a floridai Cape Canaveralból. A Spirit nevű amerikai önjáró Mars robot az élet esetleges nyomait, illetve a vízhelyzetet kutatta a vörös bolygón. 2010-ben szűnt meg a kapcsolat vele. Na és most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből hallhatnak részletet. Rózsám, viruló kis rózsám, énekli Pándi Piroska, ifja Berki Béla és zenekar a kísér.

ma érkező hideg front holnap még délelőtt is okozhat csapadékot, majd délután este felé távozik. Pénteken már túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Öreget és derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Záporok, zivatarok ma napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, és este érkezik majd az igazi front nyugat felől. Eső, záporok, zivatarok először a Dunántúlra, majd az északnyugati, később a Dunától keletre fekvő területekre is. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, holnap viszont már csak 21-27 fokot mérhetünk. Na de ennyire ne szaladjunk előre. Ma június 10-én Bács, Bardó, Főbe és Pegi napja van, a főnévnaposok pedig Gréták és Margitok, a Gréta a Margit becézője, a Margit pedig, ha minden igaz, Perzsából származtatható, görög, majd latin közvetítéssel érkezett Magyarországra, Gyöngyöt jelent. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, egy különleges musicalből, a Monte Cristo grófjából hallhatnak most részletet, címe Róma, Kocsis Dénes és Sándor Péter énekel.

Ez a kislány, barna kislány, ha bemegy a kocsmába, a szoknyája

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1625-ben ezen a napon született a barcaság protestáns szülötte apácai Csere János, erdélyi pedagógus, filozófus, kálvinista teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára kiemelkedő alakja volt az erdélyi puritánus mozgalomnak. Ő Szabó Dezső író, kritikus, publicista 1879-ben született ezen a napon, a két világháború közötti magyar irodalom nagyhatású képviselője, Kafka Margit író, költő, rá egy évre 1880-ban született, Tatjana Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, második Miklós, orosz cár második lánya 1897-ben született, június 10-én, Saul Bellow, Nobel-díjas amerikai író 1915-ös, Judy Garland, amerikai filmszínésznő, énekes, Dorothy volt például az Óza csodák csodája című filmben, Liza Minnelli anyukája 1922-ben született ezen a napon, Peckai Endre, színész, milyen hihetetlen, hogy ő is már 4 esztendeje nincs közöttünk, 1937-ben született, június 10-én, 42-es Ernyei Béla, ő azért egy 20 évet egészen biztosan letagadhatna, Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes művész is ezen a napon született, mint ahogy a legenda Márkus László is 1927-ben, szerintem sokunknak egyik kedvenc színésze, egészen páratlan volt az a játékosság és az a különleges, egyszerre komikus és drámai erő, ami jellemezte a szerepformálását, mellette páratlan beszédtechnikája is volt amúgy, és az, hogy egyszerre volt jelen az alakításaiban a komikum és a tragikum, ez egészen egyedivé tette az ő játékát, és hihetetlenül sokoldalú művész volt, akár klasszikus drámáról, operetről, bohózatról, filmről, vagy rádiójátékról volt szó. Mindegyik műfajban egyaránt. Otthon volt, kevés színész tudott ennyire természetesen mozogni bármilyen szerepben. Nos, önöknek kedves születésnaposok, akiknek nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok, Márkus László felvételét forgatom most. Pest megél egy estet. Hajdú Júlia és Brand István szerzeményének címe.

derűs napot, jó reggelt kívánok! Hamarosan 7 óra kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a villámcsárdást Lakatos Miklós és zenekara húzza. A következő zenei óra első felvételét Újvári Marika tolmácsolja, Hallgasd a nótákat a címe, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísért, kérem, hogy tartsanak velem továbbra is.

0: műsorajánló.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretettel.
1: Ugye?
2: Mindig és vesztes csapat volt, mind a hárman.
3: Mindannyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga?
2: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
4: Hastánc. Vízisí.
0: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
8: Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
7: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz elektromos sporteszközökkel közlekedni. Mondjuk a részleteket. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek, a kormány jelentette be a miniszterelnök.
8: A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
9: A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
7: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitáztak a képviselők az országgyűlésben. A Tisza párt szerint az intézmény politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. A Fidesz és a KDNP képviselői viszont úgy látják, a hivatal megszüntetésével Brüsszel elvárásainak akar megfelelni a kormány. Részletek Brieska Dánieltől.
10: Soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel.
11: A jogállamot lebontó rombolás egyik legfontosabb égkövét, a szuverenitás védelmi hivatalt oda helyezzük, ahova való, a történelem szemét dombjára, közölte napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormány ezt a szervezetet uszította rá az ellenségeire, szerkesztőségekre, civil szervezetekre.
10: Politikai fegyverré alakították, és megpróbálták elhitetni az országgal, hogy a szuverenitás a hatalom bunkós botja saját nemzete ellen, nem pedig a polgárok joga. Ennek a korszaknak vége.
11: A hivatal megszüntetéséről vitáztak kedden a képviselők az országgyűlésben. A Tisza képviselője Mellétei Barna Márton azt mondta, előterjesztésük súlyos alkotmányjogi, politikai és erkölcsi kérdésben foglal állást.
12: Valójában arról döntünk, hogy a magyar állam intézményei közfeladatokat látnak el, vagy politikai akaratot szolgál. Ki. Arról, hogy az állam a polgárok szabadságát védi-e, vagy a polgárokkal szemben lép fel.
11: A kormány nem mond le a magyar szuverenitás védelméről, erősítette meg Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára.
13: A magyar szuverenitást az védi, ha az állam erős, tisztességes, jogállami és átlátható módon működik. Ha a közpénzt valódi közfeladatokra fordítjuk, ha a hatóság nem pártpolitikai megrendelésre, hanem törvényes felhatalmazás alapján ellenőrizhető és alkotmányos szabályos keretek között jár el.
11: Szűcs Gábor, a Fidesz vezérszónoka, nem tartja meglepőnek a hivatal megszüntetését.
3: Ez a pici szuverenitásról lemondás esetünkben a hivatal megszüntetése is előfeltétel az uniós források hazahozatalának?
11: Ha a kormány célja valóban a magyar szuverenitás megerősítése lenne, akkor a hivatal megreformálásáról vitáznának, vetette fel Juhász Hajnalka, a KDNP vezérszónoka.
14: Ez felszámolás, és egyben politikai üzenet is. Annak az üzenete, hogy Magyarország lemond az egyik olyan intézményi eszközéről, amely kifejezetten a külföldi beavatkozások feltárására jött létre.
11: Felesleges intézményként, politikai kifizetőhelyként jellemezte a hivatalt a Mi Hazánk mozgalom képviselője. Apáti István szerint ugyanakkor a szuverenitás védelme valamennyiünk kötelessége.
15: Az egész történelmünk arra tanít minket, hogy csak és kizárólag saját magunkra számíthatunk. Senki nem fog minket megmenteni, senki nem akar nekünk jót.
11: Mellétei Barna Márton az elhangzottakra reagálva visszautasította a vádat, hogy a hivatal megszüntetése a Brüsszellel kötött paktum része lenne. A politikus hangsúlyozta, ilyen paktum nem is létezik. Az előterjesztésről várhatóan június végén szavaz majd az országgyűlés.
7: A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
8: Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
7: Még egyszer megkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el.
8: Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.
7: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
8: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene, még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
7: Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága.
8: A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály.
7: A gazdák támogatására szólította fel a kormány Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. A politikus emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt áprilisban lehetővé tette, hogy a kormányok rendkívüli segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak. Ezeket a támogatásokat év végéig lehet folyósítani.
8: A Fidesz képviselője azonban nem tud róla, hogy a magyar kormány ezt kérelmezte volna Brüsszelben. Hasonló esetben az Orbán kormány egyszer 25, egyszer pedig 20 milliárd forintos nemzeti támogatást nyújtott a gazdáknak az elmúlt években, hangsúlyozta Dömötör Csaba.
16: A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány nyújt-e támogatást, éle a bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel. Hajlandó-e mérsékelni a magyar gazdák terheit az üzemanyagárak emelkedése miatt, a műtrágyárak emelkedése miatt, a kereskedelmi megállapodások által okozott károk miatt és az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt.
7: Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent, az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
8: A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy az árszabályozó intézkedések megakadályozták az üzemanyag és az élelmiszerek drágulását. Erősödött a forint is, ami fékezte a tartós fogyasztási cikkek drágulását, és mérsékelte a földgáz árát. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árkorlátozások miatt még nem érkezett meg a várt inflációs nyomás a magyar gazdaságba.
7: A közlekedési és beruházási miniszter szerint újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során.
8: Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy Lázár János, korábbi közlekedési miniszter még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi-Dunahíd beruházásának költségvetését, amely így 451 milliárd forintra nőtt. A tárcavezető szerint a szerződést úgy módosították, hogy a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehessen fel. Ennek alapján csak nem 94 milliárd forintot ki is fizettek, tette hozzá Vitézi Dávid, aki hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak.
17: Bemutattam az eredeti szerződés, a választások előtt néhány nappal született szerződésmódosítás körülményeit. Van itt 98%-os előleg, 451 milliárd forintra emelt beruházási érték, és egy olyan kétszer kétsávos híd és úthálózat, amiről még a kormány által megrendelt tanulmányok is igazolták, csak titokban tartották őket eddig, hogy egyáltalán nem indokolt itt kétszer kétsávos utat építeni.
7: Itt az ideje, hogy Vitézi Dávid felnőjön kormányzati feladatához. Így reagált a Fidesz a közlekedési miniszternek a Mohácsi híddal kapcsolatos állításaira.
8: Az ellenzéki párt azt kérte Vitézi Dávidtól, hogy tegye félre az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit, és próbálja megérteni, hogy a Mohácsi-Dunahíd és a kapcsolódó építkezések Magyarország nemzetpolitikai érdekeit szolgálják.
7: A fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné válik. Ezt a főpolgármester mondta a Republikon intézet konferenciáján.
8: Karácsony Gergely szerint 60 nap haladékot kaptak az államkincstártól, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulást, amely határidő jövő héten lejár. A főpolgármester kiemelte, a pénzügyi problémák ellenére úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatásokat nem csökkentik.
18: A helyzet az tragikus, ugyanis van egy nagyon-nagyon rövid távú és akut probléma. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni. Mert most hatásszünetet tartok, hogy értsék meg önök és mások is, akiknek üzenem, hogy szerintem ez nem olyan, ez nem jó. Nincs kétségem a felül, hogy van politikai szándék abban, hogy ez ne következzen be, csak hogy a politikai szándék az nagyon nagyszerű, csak hogy nekünk valamilyen megoldást kéne találnunk.
7: Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője.
8: Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását.
7: Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni.
8: Ebben az évben május 22-éig országosan 745 felnőtt és csak nem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, számolt be a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
19: Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkasérülések.
7: Megkezdődött a Tisza virágzás. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Ezt a jelenséget hívják Tisza virágzásnak.
8: Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt a kérész. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság.
5: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán Mogyorodnál terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-os autópályán Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton, befelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Szakaszos útszűkületre kell készülni mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 2. kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
21: Időjárás jelentés.
8: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű.
7: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
22: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Szerda van, 2026. június 10-e. Lassan 2 perccel múlt 4:08 a mikrofonnál. Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Kérem, hogy tartsanak velem. Elmegyünk majd sétálni gondolatban egy kis településre, úgy 20 perc múlva. Az óra végén jelentkezik Balogh Marian és Bolya Mátyás, népzenei nyomozóirodánk. A muzsikák közül pedig ajánlom figyelmükbe az ősszel érik babám, a Fekete Szőlő kezdetű csárdás Nádasdy László előadásában, az Aladdin című musicalből Janza Kata és Dolhai Attila előadásában hallgatunk meg részletet. Egy új élmény. A dal címe a Kolortól pedig a Fényes Kövek című 1977-es láger is felcsendül, elsőként pedig Darvas Iván énekli Fényes Szabolcs és Gédénes György szerzeményét. Kis hétköznapi boldogság a címe. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Már említettem, hogy ma van a Magyar Haditengerészet emléknapja, emellett az ügyészség napja, annak emlékére, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, a kézművesség világnapja is ma van, illetve a szecesszió világnapja, nekem gyengém amúgy a szecesszió, és hogyha erre gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy fővárosunk szinte egy valóságos szabadtéri múzeum. Ugye valamikor a 19.-20. század fordulóján hirdette ez a művészeti irányzat, hogy maga művészet ne csak a múzeumokban legyen jelen, hanem része legyen a mindennapi életünknek, és azt is szebbé tegye, ezek a gyönyörű hullámzó vonalak, ilyen növényi motivumok,

Antoni Gaudi halálának napjához kapcsolódva ünneplik világszerte. Fengeó énekel a folytatásban a Dankó Rádióban. A Csak egy tánc volt című dal. Csináljuk a fesztiváltos feldolgozását, hallhatják.

0: 7 perc múlva 3:48 jó reggelt.
1: Hentzidától Bonchidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Kétegyháza nagyközség, Békés megyében a Gyulai járásban találjuk, az egyik legnagyobb magyarországi román nemzetiségű településről van szó. Lakóinak mintegy 30%-a vallja magát románnak, a megye keleti részén fekszik, Békés Csabától és Gyulától közel azonos távolságra, talán Gyulához egy kicsit közelebb van. Közúton és vasúton is meg tudjuk közelíteni. A térség az Árpád-kor után népesült be, az első írásos emlék 1412-ben szól először Kétegyházáról, melyben egy bizonyos fövéjesi Siketelek a falu egy részét adományként kapja. Később egy másik oklevél szerint Maróti János macsói bán tulajdona révén a gyulai várbirtok részévé vált, a tatárok elpusztították, a puszta 1723-ban egy bizonyos Löwenburg János Jakab Békés vármegyei főispán tulajdonába került, aki bánáti románokat telepített a faluba, ők rövidesen templomokat építettek, a jelenlegi román ortodox templomot egy mesterséges magaslatra építették 1779-ben. Az Andrássyak tulajdonába került a község később, 1742-ben kastélyt, majd 1749-ben római katolikus templomot építettek, Kétegyháza pedig a gyulavári uradalom központja lett. Az Almási család a 19. század elejétől birtokolja a falut, 1804 után telepített magyar lakosságot is a faluba. 1800 és 1812 között egy mértani jellegű falurendezés folyt, és ez alapján alakult ki a község mai arculatát meghatározó ilyen széles, hosszú, valamint azokat merőlegesen keresztező utcák rendje. A paraszt mozgalmak egyik fészke volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak, majd a 20. század elején különböző agrármozgalmak színhelye a települést. Az első világháborút követően román csapatok, majd a második világháborúban német és szovjet csapatok harcoltak itt. Nyaranta a Kétegyházi Kulturális Napok rendezvénysorozatot rendezik meg, ezt 2007-től Pogácsa Fesztiválnak nevezik. A falu hírnevéhez az Országos Gasztronómiai Fesztivál is hozzájárul. A kastélypark területén található a gépfejlődés történeti gyűjtemény, különböző működő mezőgazdasági gépekkel, komoly jelentőségű művelődési érték, a kétegyházi román tájház is, feltétlenül javaslom, hogy keressék fel ezt is. Az Andrássy Almási kastélyt is érdemes megtekinteni, gyönyörű barokk copf stílusban épült, ez a kastély, a zsidó temető pedig kiemelt helytörténeti értéke Kétegyházának. Úgy gondolom, hogy feltétlenül ismerni kell ezt a települést, és kirándulni egyet a környéken, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy egyre többen a Dankó rádiót hallgatják. A Kolor fényes kövek című felvételét most önöknek játszom a Dankó rádióban.

Jó reggelt, derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Az Atlantis Roller című felvételét hallhatják a folytatásban, majd népzenei nyomozóirodánk jelentkezik 8 órakor. Hírek következnek, Katóka, Légy a babám, Illényi Katica és Farkas Bálint előadásában hallhatunk egy kuplé sokrot a következő zenei óra elején. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Volt egy zenésze Magyarországnak, aki hihetetlen érzékkel párosított szövegeket és dallamokat. Pontosan tisztában volt azzal, melyiknek mi a feladata, mitől jó egy vers vagy dalszöveg, és milyen dallam képes azt hordozni. Általában ő maga írt dallamot a szövegekhez, de volt, hogy egyszerűen csak kiválasztott egy népdalt. Szinte mindegyik teli találat. Csebő Ferencre emlékezünk.
2: A népzenei nyomozóiroda 525. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: Vannak bizonyos zenei motívumok, amelyek alkotók sorát ejtik rabul. Belső sorozatunkban olyan népzenei dallamokat keresünk, amelyek számos zenész számára szolgáltak inspirációs forrásként. Korábbi epizódokban volt erre példa, hiszen már nyomoztunk a Szeretnénk szántani, vagy a Pozsonyi sétatéren megy a villamos szöveggel ismert dallamok után is. A most következő népdal a Komám asszony meg ne mondja az uramnak szöveggel ismert, ennek nyomába eredünk Sebő Ferenc életművében.
1: Előtte idézzünk fel egy eredeti felvételt. A gyűjtés idején 28 éves Salamon Kati, Luisika Lagori énekes változatát. A hivatkozott szöveg kezdett ezen a felvételen csak a későbbi verszakokban jelenik meg. Azonban a sor végi állandó elemként ismételt Komám asszony szó végig kíséri az előadást.
2: Hátfél reggel lúgzott raktunk, még hátfél kilúgzott a Komám asszony. Hátfél reggel lúgzott raktunk, még hátfél kilúgzott a Komám asszony. Még egy asszony, egyet, kettőt lapogtattam, harmat, négyet gulyogtattam, Komám asszony.
0: Sebő Ferenc Csokonai Vitéz Mihály Alku című költeményére alkalmazta a dallamot olyan eleményesen, hogy az embernek az az érzése támad, mindig is összetartoztak.

0: Csokonai Vitéz Mihály versét Sebő Ferenc zenésítette meg. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
4: A Duna napok az kihagyhatatlan.
3: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
3: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul, amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció, az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányárok több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Magyar Péter az interjúban elmondta azt is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Emellett jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok értékelését. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a tűzoltók. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. A park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk tegnap egy anyamedvét és egy bocsot látott Jóspafűtől északra, a szlovák határ közelében. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő valószínű, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27 és 34, késő este 13 és 25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Aktuális napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 10-e van, szerda, 9 perccel múlt, 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Kérem, hogy tartsanak velem ebben az órában is. Főzőcske, de okosan, 3-4-9 környékén, nem sokára egészségpercek, és olyan muzsikák szólnak, mint a látott babám, azt a teorózsát, Farkas Rozika énekel, két gyöngye volt a falunak, énekli majd Gáspár Ani, Sárosi Katalin előadásában Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeménye, a jó lenne 120 évig élni is felcsendül majd, a Csengő című Donizetti operettből pedig az Aggasztján dalát Bot Gábor és Altorjai Tamás előadásában hallgathatjuk meg. Elsőként pedig Nóta Csárdás, Magas a kaszárnya, Gombos Maja énekel, Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Még tart a spárga szezon, és mivel egy rendkívül egészséges, kalória szegény zöldségről van szó, érdemes az egészségi előnyeit is átvizsgálni. Igazi vitaminbombáról van szó, kiemelkedően magas a rost, a folsav, valamint az A, C, E és K vitamin tartalma. Emellett még gazdag antioxidánsokban és olyan ásványanyagokban, mint a kálium, a vas és a cink. Méregtelenít és vízhajtó hatása van, serkenti a vese és máj működést, így hatékonyan segít a szervezet tisztításában, az emésztésünket is javítja. A magas rosttartalma, illetve prebiotikus tulajdonságai támogatják a bélflóránk egészségét, az immunrendszerünk erősítésében is szerepet vállalhat, antioxidáns hatása révén védi a sejteket az öregedéstől és a gyulladástól. Egészséges zsiradékkal, tehát valamilyen olívaolajjal párolva vagy vajjal készítve igazán a legegészségesebb, majd főzünk is egy nagyon finom spárgás tésztaételt, ráadásul egy kis csavarral, egy kis különleges hozzávalóval bolondítjuk meg, majd nagyjából fél óra múlva. Szóka Júlia énekel a folytatásban, a nóta címe Talán majd egy napon. Szalai Antal és zenekar a kísér.

真的耶，你还说脱口不露了，还对面都没给了你行。哎。

reggeli világzenénket az FMR Folk Jazz világzene formáció szállítja. Orbai Lilla a dal szerzője is, nem csak előadója, 2025-ben az év felfedezettje volt a Petőfi Zenei Díjátadón. Este 9-től még több világzene népek dalai című műsorunkban. A Dankó Rádióban érdemes lesz hallgatni.

spárgás csirkés tésztát készítünk egy kis őrülettel, eperrel a tetején. Nem sokára delis napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Míg lélekben felkészülünk, nóták, népzene és örökzöld muzsikálcsak, énekli Szigeti Fercsi, Szabó Sándor előadásában a Kimegyek a Nyíregyházi vasútállomásra kezdeti csárdást hallgatjuk meg. Utána Sevestyén Márta és a muzsikás felvétele forog, most pedig Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor szerzeménye csendül fel, a Jó lenne 120 évig élni, előadója Sárosi Katalin.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: 3:49 van.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Spárgás, csirkés, epres tésztát készítünk. Egészen különleges ízbomba lesz. Persze nem kell sok eper, de teljesen megbolondítja majd a végeredményt. Kell hozzá 40 dek a széles metélt, nagyjából 40 dek a csirkemellfilé, 20 dek a zöld spárga, egy fél fej lilahagyma, 10 dek a eper, 4 evőkanál olívaolaj, só és bors a fűszerezéshez, és 2 evőkanálnyi pesto, én a zöld színűt javasolnám. Először sós vízben al dente-re főzzük a tésztát, a spárgát feldaraboljuk, majd néhány perc alatt roppanósra főzzük, a főző levéből pedig félreteszünk nagyjából 1 decit. Megdinszteljük olívaolajon az apróra vágott lilahagymát, mehet bele a csíkokra vágott csirkemellé, és amikor már kifehéredett a hús, akkor forgatjuk bele a spárgát, a pesztót, ízesítjük sóval, borssal, felforraljuk a félretett főzőlevet, hozzáadjuk a felkockázott epret, és utána az egészet ehhez a csirkés spárgás ragúhoz öntjük, végül pedig belekeverjük a főttésztát, alaposan összeforgatjuk, azonnal tálaljuk, és jó ízűen elfogyasztjuk. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, Donizetti a Csengő című operettjéből az Aggassán dalát hallhatják, Bodh Gábor és Altorjai Tamás előadásában a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát Drucker Péter vezényli.
2: Gyógyszerészú kérem szépen, gyógyszerészú kérem szépen!
3: Jézus Mária, mi baj van, kérem?
2: Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan a receptet, amit hoztam, azonnal készítse el, azonnal készítse el, azonnal készítse el.
3: Jó, de hol van?
2: Itt nálam.
3: Hadd lássam.

0: csak menjen.
1: Megtaláltam.
0: Na, vagy ilyen szép kis bárba.
1: Előbb mondom a felesége panaszait mind.
0: De a magasságos ígre a receptet adja végre.
1: Jobb, ha tudja, és a gyógyszert elkészíti a szerint.
0: De ha nem kell.
1: Elkészíti a szerint. A szegény Anasztázia, aki miatt zavartam. A fél lábára sántan lett egy porcogolja. Errepett és ebbe baj is bántja. A tüdeje sincs rendben, már úgy fütyül, mint a kismadár.

0: járjon. De hogy csinálok
1: napba? Én kell hozzá pangás elleni lágyító.
0: A spangás elleni lágyító.
1: És hozzá Vénusz köldök.
0: Hát az meg mi az ördög?
1: Ne.

És majd holnap tíz óra táján mindezért én eljövök.

0: zabbe tegek. A Rátóti falu végi csárdából öt hat cigány muzsikál a sarkamban. Cikkbe járok a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, a zabbe tegek. A Rátóti falu végi csárdából.
1: Dankó Rádió Szentesen FM 91,6 a Magyar Zene Rádiója.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, Jónás Géza és zenekar a muzsikál az óra végén, utána 9 órakor következnek a hírek, a biciklicsárdást Máté Otilia előadásában hallgatjuk majd meg a következő zenei óra elején, tartsanak velem továbbra is!

0: Műsor ajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn az iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul, amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző központot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi, pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Megkezdődött a kérészek rajzása, a tiszavirágzás. A nagyméretű rovar életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Mivel védett faj, a kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése tilos. Ami pedig a várható időjárást illeti, többnyire napos, gomoly, felhős idő lesz, estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

világ. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 10-e van, szerda, lassan 7 perccel múlt 9 óra. Grétáknak, Margitoknak nagyon boldog névnapot kívánok, kettejüket majd, remélem személyesen is fel tudom köszönteni, egészen pontosan telefonon. Olyan muzsikák szólnak majd, mint a rózsafa bólogat a kert közepén, nem sokára Somogyi Erika előadásában, napkeletről patak fut a falunkba, Pataki István énekel, az örök zöldek között Bangó Margit, Zorán, Toldi Mária mellett Charlie-t is hallhatják majd, illetve Dankó klubos örök zöld feldolgozásokat is, koncertfelvételekről szám szerint 3-at. Elsőként pedig jöjjön részlet Kálmán Imre Marica grófnőjéből, Szent Habakuk, mi van velem? Fisul Mónika és Boncsér Gergely énekel Bangó János és zenekar a kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Vannak csendesebb, illetve zsúfoltabb napok köszöntések tekintetében, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, most ma az utóbbi lesz a jellemző. Elsőként Csapó Grétikét szeretném köszönteni, Kovács Éva barátját és hajdani kolléganőjét, aki, ahogy Éva írja, rendkívül sokat segített a jegyértékesítésben, az Operaházról van szó. Tarnai Kis László előadásában az Akácos út című dallal kívánunk sok erőt, egészséget. Boldog névnapot, kedves Csapó Grétike!

Megszólítanak, de jó, hogy megtalállak itt.

0: Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Kovács Margit, a kiszemeltünk a következő köszöntésre. Igen. Jó reggelt kívánok, Kovács Margittal szeretnék beszélni, Hajdú Tibor vagyok.
1: Üdvözlöm.
0: Jó napot kívánok, megtaláltam.
1: Kovács Margit.
0: Kis csóka aláírással kaptam egy rendkívül rejtélyes üzenetet a Dankó Rádióban, hogy Margitot, Margitot névnapi alkalmából köszöntsük föl. Nagyon sok örömet, boldogságot és jó egészséget kíván ez a kis csóka.
1: Na megálljon csak az a csóka, kapuljon. Tessék még egyszer a nevét mondani, drága.
0: Az enyém Hajdú Tibor.
1: Hajduti, jaj, tudom ki, jaj.
0: Jó reggel. Nagyon sok puszi és tényleg ölelés, sok boldogságot kívánok én is.
1: Ez volt a meglepő, na megállj csak.
0: Jó, hagyom is önöket, akkor beszéljék meg a dolgokat, szép napot.
1: Még nem, nagyon szépen köszönöm, és még egyszer.
0: Viszont felesztve.
1: És ha valami jó nótát nem küldöttek el, mert ez egy ilyen énekes pacs írta.
0: Nem írt a kis csóka nótát, én azt javaslom, hogy a napkeletről patakfut a falunkba, azt hallgassuk meg, jó?
1: Az én kis falumba, azt a betyárját. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot önnek,
0: önnek is. Nagyon szép napot. Na de még mielőtt Pataki István belecsapna ebbe a csárdásba, Attilát is felköszöntjük a születésnapján. Persze, ha felveszi. Na de az ember valószínűleg nyugdíjba vonulásának napján elképzelhető, hogy temérdek teendővel kell, hogy szembenézzen, és nem feltétlenül tudja felvenni a telefon, de azért nem adjuk fel. Tóth Attila 65. születésnapjára jönne a köszöntés a párjától, Grétitől, aki azt kérte, hogy a család nevében a mi közreműködésünkkel köszöntsük fel. Nagyon boldog születésnapot kívánok, kedves Attila! A mediaclick.hu-n vissza tudják hallgatni majd a műsornak ezt a részletét is. Kedves feleségének, Grétinek pedig boldog névnapot kívánok. A folytatásban pedig jön Pataki István előadásában a csárdás napkeletről, Patak fut a falunkba, a Dankó Rádióban.

Kifejezetten élvezem, hogy bogarászatom a vonatinfót, de erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagy többségében rendben járnak a vonatok, ahol pici problémát láthat az ember, az a civis interrégió, a pálya állapota miatt van némi nemű késés, a másik pedig a Szolnok és Nyugati között haladó Z50-es, ott a vonat műszaki hibája miatt van 40 perces késés, gondolom dolgoznak a probléma elhárításán. Az 51-esen Dunavarsány külterületén egy motoros és egy személyautó ütközött össze, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, az 52-esen pedig több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások, illetve az erős forgalom miatt mindkét irányban kell torlódásra készülni. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Örökzöldek a folytatásban, a Dankó Rádióban már is Esztergály és Cecília felvételét hallhatják. Fénye Szabolcs és Békef István szerzeményének címe Hallo.

soha nem tudnák, én nem ismerkedem. Éppen ezért próbálkozni nem lehet velem.

arra, hogy itt a helyed. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki követ, ki szebben mondja neked, hogy csak is téged szeret. Ne adja szóra, mert

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Két híres születésnaposról még nem esett szó ma reggel, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Horváth Attila táncdalénekes és a legendás zseniális szövegíró Gédénes György is június 10-én született, Aranylemezek című műsorunkban természetesen Tölgyi Kriszta szerét ejti majd a visszaemlékezésnek, illetve a köszöntésnek. Mellette játssza az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereit, mint hogy a folytatásban én is. Jöjjön a szerelem első vérig, Demjén Ferenccel.

Dankó klubos felvételek a folytatásban örökzöldek cigányzenekari kísérettel. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Száz Kati énekli majd az Ezt a nagy szerelmet című slágert. Gyere ülj kedves mellém, hallhatjuk Tarnai Kis László előadásában. Most pedig egy óriási cserháti sláger, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, Gábor Espál és Szenes Iván szerzeménye Budai Beatrix előadásában, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

0: ha csak menj, kedves, jó éjszakát.
1: Egy óriási Elvis Presley sláger, a Ubi-40 után Csepregi Gyula is feldolgozta Can't Help Falling in Love szól a folytatásban a Donkor Rádióban. Derűs napot kívánok! Két egyháza volt ma reggel a nap települése, és ahogy említettem, innen csak egy macska ugrás Gyula. A folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a Gyulai Kutyás Agility Szabadidő Sportklubbal ismerkedhetnek meg, 10 órakor pedig hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával. A Déli Krónikát követően Jó ebédhez szól a nóta, ma is várja önöket Budai Beatrix. Két órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánságműsor Gál Zoltánnal. Gorzsás Gábor, hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm a reggeli figyelmüket, holnap reggel találkozunk majd ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Békés.
1: Ügyesség, mozgékonyság, harmónia. Gyulai Kutyás Agility Szabadidő Sportklub. 2001-ben azért alakult az egyesület, hogy megfelelő gazdasági hátteret adjon a 2002-ben megrendezendő harmadik keverék és fajta tiszta kutya Agility világbajnokságnak és az első Par Agility világkupának. Ezek olyan sportesemények, amelyeken a megfelelően edzett kutya minél gyorsabban és pontosabban teljesíti az akadálypályát. Az ebek bámulatos sebességgel kerülgetik a bójákat, futnak át a csövön, pallón, ugrálnak át a karikán és egyéb akadályokon. A gazdáik mellettük futva irányítják őket. Mindenki keményen sportol. Az agility, a közös élmény rendkívül közel hozza az embert és az állatot egymáshoz. A gyulai önkormányzat sportszervezetként ismeri el a kutyás klubot. A tagok jelentős része fiatalokból, tanulókból áll, de megtalálható az idősebb korosztály is. Az alapszabályban is rögzített cél a fiatalok egészséges életre való nevelése, a természet szeretete és az állat szeretetre való tanítása az agility sport eszközeivel. A sportolók kutyáikkal részt vesznek terápiás foglalkozásokon, ahol lelkileg sérült és beteg gyerekeknek, időseknek tartanak kutyaterápiás foglalkozást, ezzel is elősegítve gyógyulásukat. Magyarország, Békés vármegye és Gyula városa a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősportklub sikeres rendezvényével bekerült az Agility történelem könyvébe. Gyula a sporták fővárosa.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányítóállomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miután lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar ember végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. 2 hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kistelepüléseken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Hozzátette, az országos jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült, és személyesen is elérhető Budapesten a polgárok házában. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Jubileumi kiállítás nyílik pénteken, a 85. születésnapjához közeledő Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból a szegedi Kiskunst galériában. Az Imaginárius című tárlat a délalföldi régió meghatározó alkotójának több mint 6 évtizedes munkásságát mutatja be, a valóságos világ és a képzeletbeli tér összefüggéseivel. A bemutató július végéig lesz látható. Az időjárásról többnyire napos, gomoly, felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. 10 óra múlt, 4 perccel.
5: Aranylemezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A múlt héten a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán arra kértük a követőinket, hogy írjanak minél több olyan magyar dalt, amelyekben megjelenik valamilyen foglalkozás. Én arra számítottam, hogy a Gedeon bácsit említik majd elsőként, de nem. Minden esetre ma Pályár András és S. Nagy István szerzeményével, a Fodrászok nem hivatalos himnuszával kezdünk, Szécsi Pál és a Sökk együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

A 90-es évek elejének egyik legnépszerűbb magyar együttese a Republik után, a 70-es évek és a magyar könnyűzene történetének egyik legfontosabb rockzenekara, az LGT következik az aranylemezekben, Presser Gábor és Adamis Anna egy Elfelejtett szó című dalával.

0: lemezek. Örök zöldek a Dankó rádióban.
1: Egy furcsa lány most világot lát. Azt mondják,

Ma ünnepli a születésnapját Horváth Attila táncdalénekes, akinek volt kitől örökölnie a szép hangját, hiszen a családjában többen is énekléssel foglalkoztak. A nagynénje a híres színésznő, operaénekesnő Nagy Izabella volt, aki egyebek mellett az Operaház és a Nemzeti Színház tagja is volt. Ő játszotta először Örzse szerepét Kodály Zoltán Hári János című daljátékában. A táncdalénekes édesanyja pedig a Magyar Rádió énekkarának volt a tagja. Horváth Attila a Postás Művelődési Központ táncdal stúdiójában Toldi Máriánál tanult énekelni, valamint a rádió táncdal stúdiójában Balassa P. Tamás növendéke volt. Közönség előtt először 1967-ben szerepelt, de az országos ismertséget a 72-es táncdal fesztivál hozta meg a számára, amelyen az Elmúlt egy év című dalt énekelte. 1973-ban egyik főszereplője volt Bágya András a Fekete Tó legendája című rádiós musicaljének, és számos duettet is énekelt, például Konzsuzsával, Cserháti Zsuzsával és Balázs Klárival. 1975 nyarán pedig közös koncertkörúton volt Kovács Katival és a V73 együttessel. 78-tól a Skála együttes tagja volt, 81-től ismét szólópályára lépett. Rendszeres szereplője volt a táncdal fesztiváloknak, a Tessék Választani és a Made in Hungary rádiós dalversenyeknek. Horváth Attilának születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánunk, és az ünnepelt előadásában az aranylemezekben most Pődör Péter és Bradány Iván Két álmodozó című dalát hallgatjuk meg, amellyel az 1981-es Tánc és Popdal Fesztivál

70-es évek könnyű zenéjébe új friss hangzást hozott a Generál együttes, amely a Mikrolid vokál énekesnőivel kiegészülve több szólamú, kicsit funkos, kicsit poppos, kicsit rockos dalokat adott elő. Ma 1973-ból Novai Gábor és Szigeti Edit Kövér a nap című dalát elevenítjük fel az aranylemezekben.

A Hungária együttes megszűnése után a tagok egy része megalapította a Dollirolt, amelyben a jóképű fiatalember a lányok kedvence, Flipper öcsi lett. Ő énekelte Dollival az Arrivederci Amore című slágert is, amitől az embernek rögtön kedve támadt elutazni Olaszországba tengerhez és spagettit enni a parton.

Gédénes György, vagyis Zsüti születési évfordulója van ma, hiszen a 20. század legendás szövegírója 1915. június 10-én látta meg a napvilágot. Jellegzetes figurája volt a magyar művész életnek és a bohém pesti éjszakáknak, és több száz viccesebbnél viccesebb anekdota őrizte meg az emlékét. A rossz nyelvek szerint sokat ő maga talált ki és terjesztett. Az egyik anekdota szerint egy ízben a Kádár korszak kultúrpolitikájának nagyhatalmú vezetője Acél György magához rendelte a slágergyárost. Volt konyak, fekete, jól eldiskuráltak, és amikor vége lett az audienciának, Acél fölállt és azt mondta: örülök, hogy megismerte magát, Gédénes elvtárs. Az ilyen embereknek, mint maga meg én, össze kellene fognunk a magyar kultúra mérgezői a zsütik ellen. Eddig tartott az idézet, az aranylemezeket pedig három örökzölddel folytatjuk, amelyek szövegeit Zsüti írta. Horváth Jenő komponálta a zenét a Szép esténk lesz című szerzeményhez, melyet egy archív felvételről Kapitány Anni és a Pátria zenekar előadásában hallhatnak. Aztán egy teljesen más stílusú dal, a Minden jót Mónika hangzik el, amit Ullmann Ottó zenéjével az 1972-es Táncdalfesztiválon énekelt Pályar András. Végül pedig Komár László énekli a Mambo Italiano című világsláger magyar változatát, ugyancsak Gédénes György, vagyis Zsüti szövegével az aranylemezetben.

Alanülkü édes álom, csak álmodj tovább, jó éjszakát, aztán ébredj újra.

Az aranylemezek első részét a Macskák című musicalből Andrew Lloyd Webber Memory, vagyis Emlék című dalával zárjuk az aranytrombitás Zsoldos Imre előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a Hungáriával robbantjuk be a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Egy egyesület a családokért.
2: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
3: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
4: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók. Példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hall. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohorszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat is találat ért. Nem fogad el Ukrajna semmilyen Oroszországgal kötendő békemegállapodást, ha azt Kijev részvétele nélkül hozzák meg, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban az észak-európai és balti országok vezetőivel folytatott egyeztetés után. Az ukrán elnök hangsúlyozta, országa továbbra is európai és amerikai biztonsági garanciákat vár. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Ukrajna hamarosan napi 600 drónnal és rakétával támadja Oroszországot. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszába értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyon védelmét és az oktatási-kutatási szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt, ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott, halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. Az idei volt a második legmelegebb május 1940-e óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el, megdőltek a melegrekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Közben Európa délkeleti országait áradások sújtották. Idehaza többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunán túlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
6: Egy soha meg nem épült felhőkarcoló terve ihlette a Szent István Parkban a Hotel Mentol című dalt, amely a Jampi Hungária második lemezének címadó dala lett. Fenyő Miklós és Novai Gábor szerzeményével megyünk tovább, de délig hallhatják még például Tiboldi Mária és Berkes János, Kovács Kati, Kovács József, az Edda és Ernyei Béla felvételeit is. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Vannak dalok, amelyek akkora slágerek lettek Magyarországon, hogy szinte már el is felejtettük, hogy valójában feldolgozások. Szerintem a Mami Blue című örökzöld is ilyen, amely egyértelműen Kovács Katihoz kötődik, pedig eredetileg egy francia világsláger, amit Hubert Giraud komponált, és Tardos Péter írta hozzá az általunk oly jól ismert magyar szöveget.

Ha valaki azt mondaná, hogy lehet sikeres operettet írni egy magyar történelem szakos tanárról, szerintem a legtöbben hangosan felnevetnének. Pedig nem csak, hogy lehet, hanem már született is ilyen zenés darab, méghozzá a 80-as években, Szerdán tavasz lesz címmel. Ebből idézzük most fel az aranylemezekben Fényes Szabolcs és G. Dénes György Zsüti szerzeményét, az Isten óvda cipőm című dalt Kovács József előadásában, akit a Magyar Rádió Esztrád zenekara és a Harmónia Vokál kísért Bolva Lajos vezényletében.

80-as évek legelején folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat, amikor Miskolcról berobbant a hazai könnyűzenei életbe egy rockzenekar, az Edda. Slamovics István és Esnagy István írta az Álom című dalt, amely már szól is az aranylemezekben.

Legerősebb szerepét a Déri Tibor kisregénye alapján született Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalben kapta. Ő énekelte benne az LGT kíséretével Presser Gábor és Adam is Anna Valaki mondja meg című dalát, amit most meg is hallgatunk az aranylemezekben. Ernyei Bélának pedig sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok!

hazai könnyűzene egyik legizgalmasabb vállalkozása a Budapest Bár, amely a kávéházi cigányzenét és az örökzöld filmslágereket, jól ismert és méltatlanul elfeledett kuplékat és táncdalokat gyúrja össze egészen sajátos módon, különleges eredeti hangzásvilággá, a rock, a pop, a jazz és az alternatív zene képviselőinek közreműködésével. Farkas Róbert hegedűművész és zenésztársai eredetileg egyetlen egy fellépést terveztek, de az akkora siker lett, hogy 2007 óta nincs is megállás. Ma Fényes Szabolcs és Szenes Iván Szeretni Bolondulásig című táncdalát idézzük fel a Budapest Bár előadásában. Énekel Behu

az 1961-es Tessék Választani rádiós dalversenyen megosztott első helyezést nyert Havasi Viktor szerzeménye, a Micsoda nagyszerű dolog, amit Kós János énekelt. Az aranylemezek zárásaként a Stúdió 11 feldolgozásában hallhatják a Déli harang szóig. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak a mai időutazáson. Ha van kedvük és idejük, holnap ugyanekkor 10-től délig ismét útra kelünk az örökzöldek világában. Tartsanak velünk akkor is! Most a Déli Krónika után két legendás rádió műsorral jelentkezünk, amelyek több évtizedes hagyományait a Dankó Rádió viszi tovább. A Jó ebédhez szól a nótával Budai Beatrix, míg a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorral 2-től 5-ig Gál Zoltán és Nemes Niki számít megtisztelő figyelmükre. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A kamera szerette, a közönség imádta. Mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra.
2: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot, a miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot.
1: Hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg, több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
2: Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. 27-34 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában, miután hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A másnapi demonstrációk résztvevői közül többen gyújtogatni kezdtek. A tömeg az észak-írországi főváros többségében bevándorlók lakta negyedeiben lakóépületeket is megtámadott. Sok házból rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat. Részletek Montel Eriktől.
3: Osztom a közvélemény undorát a támadás brutális jellege miatt, amely nem csak itt Észak-Írországban, hanem jóval távolabb is aggodalmat keltett. A nap folyamán folyamatosan kapcsolatban álltunk a terror elhárításnál dolgozó partnereinkkel. Jelenleg nincs olyan információnk, amely arra utalna, hogy terrorcselekményről lenne szó. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy a nyomozás még korai szakaszában jár, mondta az északi rendőrség helyettes főkapitánya. Londonban már hétfő délután migránsellenes tüntetés kezdődött, melynek résztvevői a rendőrökkel is összetűzésbe kerültek. A leghevesebb megmozdulásokra azonban nem Angliában, hanem a történtek helyszínén Belfastban került sor. A felháborodott demonstrálók autókat és buszokat gyújtottak fel, többen össze is verekedtek az északír fővárosban. A lángoló járművek oltásához a tűzoltókra is szükség volt, akiket összesen 62 helyre hívtak ki egyetlen nap alatt. Sajtóhírek szerint még egy rendőrautót is felgyújtottak. Sötétedés után teljesen elszabadultak az indulatok. Helyszíni beszámolók szerint több házat azért gyújtottak fel a radikális tüntetők, mert fekete bőrű emberek éltek bennük. Több épületből a rendőröknek kellett kimenteniük a lakókat. Máshol több mint 100 maszkos vonult végig az utcákon, betörve az ajtókat és ablakokat, miközben azt skandálták, hogy meg fognak szabadulni a migránsoktól. A belfasti utcákat eluraló káosz miatt az északír vezetés figyelme a felkavaró késelésre gyorsan a zavargásokra váltott. Szerintem ma az a legfontosabb, hogy mindannyian nyugalomra intsük a lakosságot. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor az emberek érzéseit, akik félnek és dühösek a történtek miatt. Az én üzenetem a nyugalomról szól. Kérem, hogy ne engedjük, hogy bárki gyűlöletet és félelmet szítson. Ne engedjük, hogy arctalan emberek masírozzanak az utcákon, mondta Észak-Írország első minisztere. A szudáni késelőről azóta az is kiderült, hogy 3 éve érkezett az Egyesült Királyságba, majd gyorsan menedéket kért Belfastban. A támadó 2028-ig kapott tartózkodási engedélyt, azonban azzal kapcsolatban továbbra is kétértelműen fogalmaznak, hogy a férfi legálisan érkezett-e az országba. A jobboldali reform vezetője Nigel Farage ezért édesen bírálta a kormányt, és úgy fogalmazott, idézem, úgy osztjuk a tartózkodási engedélyeket, mint a cukorkát.
1: Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. A Hormuzi szorosnál hétfőn zuhant le egy Apache helikopter az ománi partok közelében. Washington szerint a járművet egy iráni drón találta el, Teherán azonban állítja, hogy hétfőn nem indítottak pilóta nélküli eszközöket. Bánkata összefoglalója.
4: Rakétazápor zúdult szerda hajnalban 3 öbölmenti országra. Irán megtorló csapásokat indított Jordániában, Bahreinben és Kuwaitban található amerikai bázisok ellen. Teherán azután lépett akcióba, hogy az amerikai légierő és haditengerészet súlyos légitámadásokat mért iráni katonai célpontokra. Az újabb katonai összecsapást egy hétfői incidens váltotta ki. A Hormuzi szoros térségében az ománi partok közelében lezuhant az amerikai hadsereg járőr feladatot ellátó Apache helikoptere. A 2 tagú legénységet sikerült kimenteni, nem sérültek meg. Washington szerint a gépet egy iráni kamikáze drón lőtte le. Örülök, hogy a katonák biztonságban vannak. Szerintem rendkívül fontos, hogy tovább fejlesszük a drón technológiánkat, hogy meg tudjuk vívni a következő háborút, mondta Rick Scott, floridai republikánus szenátor. Teherán hivatalosan tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy aznap nem is indított pilóta nélküli repülőket a térségben. Az amerikai haderő radarjai viszont több ilyen szerkezetet is észleltek a körzetben, pontosan a helikopter katasztrófájának időpontjában. Donald Trump amerikai elnök közvetlen utasítására az Egyesült Államok központi parancsnoksága kedden azonnali önvédelmi csapásokkal válaszolt. A közösségi oldalakon közzétett bejegyzésben azt írták, az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei precíziós fegyverekkel lőttek iráni légvédelmi eszközöket, földirányító állomásokat és megfigyelő radarközpontokat a Perzsa állam partvidékén, a Hormuzi szoros közelében. Hozzátették, a 4 óránál tartó hadművelet arányos válasz volt az amerikai erők és a nemzetközi kereskedelmi hajók elleni korábbi iráni agresszióra. Az iráni külügyminiszter erre úgy reagált, semmilyen támadást vagy fenyegetést nem hagynak válasz nélkül. A közösségi oldalon közölte, a Hormuzi szoros nem nemzetközi víz, hanem Irán és Omán között megosztott terület, amely több ezer mérföldre van Amerika partjaitól. Hozzátette, a térségben tartózkodó idegen erők állandó veszélynek vannak kitéve a saját emberi hibáik, egyszerű balesetek miatt, vagy azért, mert potenciális keresztűzbe kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében a legjobb megoldás számukra, ha távoznak, ismertette az iráni állami televízió bemondója, a külügyminiszter X-en közzétett figyelmeztetését. Az üzenetet követően indult meg a szerda hajnali iráni légitámadás. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy hosszú hatótávolságú rakétákkal mértek csapást a jordániai Al-Azraq amerikai bázis 4 létesítményére, valamint további 21 öbölmenti célpontra. Jordánia 5 iráni rakétát lőtt le, miközben Bahreinben és Kuwaitban is működésbe léptek a légvédelmi rendszerek. A 2 hónapja kötött törékeny közel-keleti tűzszünet ezzel gyakorlatilag összeomlott.
5: Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
6: Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A 2 ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
5: Kijevi adatok szerint az egy nap alatt bevethető orosz drón és rakéta kapacitás 2-szerese az ukránénak. Részlete Kíváncsik Attilától.
7: Északa 1 milliós megyeközpontok, keleten Harkív, délen Odessa voltak az orosz harci drónok főcélpontjai. Mindkét nagyvárosban több civil megsebesült, és jelentős akár az energetikai rendszerben és a lakótömbökben is. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály égett ki. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt 2-szer annyi harci repülőszerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előre törni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
5: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dániától.
8: Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
9: Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupció ellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi mást nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
8: Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
9: A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
10: Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
9: Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
10: Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
9: Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
11: Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A KEKVA-kkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a KEKVA kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
9: Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot. Hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
5: Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
6: Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
5: Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
6: A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
5: A Liga szakszervezetek legköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
6: Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik. Ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
12: A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
5: A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
6: Posvai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
13: Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát az, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
5: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
6: Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
14: Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
5: Bővülhet a tankönyv kínálat, erről ír Facebook posztjában az oktatási miniszter. Lannert Judit szerint a meglévők mellett új kiadványokból, munkafüzetekből és digitális anyagokból is taníthatnának a pedagógusok a jövőben. A közmédia megkeresésére a pedagógusok szakszervezete közölte, támogatják a javaslatot. Bácskai Judit összeállítása.
15: Folyamatosan olvasnak már a Fekete László általános iskola elsősei, hiszen a intézményben a tanárok évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy több tantárgynál nem az ingyenes állami tankönyvekből tanítanak, hanem maguk választanak tankönyvet. Bendi Tiborné, a Fekete László általános iskola igazgatója.
16: Vannak olyan felső tagozatban például a történelem és a magyar nyelvtan, amelyik nem a tankönyvlistán szereplőek közül kerül kiválasztásra. A szaktanárok ezeket megbeszélik, elemzik, és a szülőkkel való megbeszélés után akkor ezeket a tankönyveket a szülők megvásárolják.
15: Hamarosan ez lehet majd a gyakorlat, az új oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást, amiről nyilvános felhívást is közzétett. Lannert Judit a Facebookon arról írt, hogy a mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. Szeretné, ha a tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különféle tanulás segítő eszközöket kapnának. Az oktatási miniszter szerint az a cél, hogy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez igazodó rendszert hozzanak létre. A pedagógusok szakszervezete is támogatja a javaslatokat. Az elnök szerint az egyentankönyvek nem igazodnak a diákok egyéni igényeihez, és nem segítik például az értő olvasást. A szakszervezet ezért azt javasolja, hogy legalább 5-6 kötet közül választhassanak a tanárok, és a könyvek ne csak az átlag képességű gyerekeknek szóljanak. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
17: Csak az alapkészségekre kellene koncentrálni legalább az első 4 osztályba, és majd csak utána nyelvtani fogalmakkal és más egyebekkel foglalkozni, hogy egy stabil értőolvasása legyen, hogy a gyerekek pontosan rá tudjanak kérdezni témakörökre, mondatokra, elemzésekre, ugyanis majd a későbbiek folyamán ez lesz az alapja a mesterséges intelligencia alkalmazásának.
15: A szervezet örül annak, hogy az új kormányzat eltörölni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert az szerintük túl sok plusz terhet ró a tanárokra. A fizetésemelési javaslattal azonban elégedetlenek, ők sokkal inkább egy új bértáblát látnak szükségesnek, amely kiszámítható fizetést nyújt az asszisztenseknek, a rendszergazdáknak és az iskolatitkároknak is. A pedagógusok szakszervezete szerint a bértáblának az alapéletmény mellett garantálnia kellene a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat és a túlórák rendezését. De azt is javasolják, hogy legyen egy külön pénzügyi keret is, amelyből a tanórán kívüli foglalkozásokat fizetnék.
1: A köztársasági elnök eltávolítására irányuló folyamat nem állt le. A jogszabály előkészítő munka jelenleg a háttérben zajlik, mondta az ATV-ben Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor jelezte, még egyszer személyesen is egyeztetne az államfővel, mielőtt további lépések következnének. Zsolyog Tamás közben politikai nyomásnak nevezte és visszautasította, hogy lemondjon, és a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Jó Csaba összeállítása.
10: Ez nem én döntöttem el, hát erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.
18: Indokolta meg a köztársasági elnök és több más közjogi méltóság elmozdítására irányuló kezdeményezését az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, Súlyog Tamás elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható jogszabály előkészítési szakaszai az ügynek. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Személye szerinte nem fejezi ki a nemzetegységét.
10: Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le. Szerintem nincs szükség különböző ilyen fegyverhordozókra, vagy felesleges szereplőkre, és fogok vele még egyszer beszélni. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni, de ha nem, akkor úgy fogunk eljárni rövidesen. Tehát a folyamat egyáltalán nem állt meg. Csak nyilván a folyamatoknak vannak látható részei, és jogalkotás vagy jogszabály előkészítési részei.
19: Egy esetben a magyar köztársaság elnök biztosan nem mondhat le. Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
18: Ez pedig már a köztársasági elnök mondta a svájci Weltwochének adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
19: És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
20: Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
19: a jogállamra is fenyegetés.
20: Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
19: Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
18: A köztársasági elnök arra is kitért, a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Elmondása szerint a testület visszaigazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a helyzet rendezését.
21: Köszönjük!
18: Magyar Péter már a választások éjszakáján.
21: Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
18: Az országgyűlés alakuló ülésén.
22: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
18: És legutóbb múlt hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.
21: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
18: A miniszterelnök többször megismételte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdi az eltávolításához szükséges eljárásokat.
22: Tartson ki, elnök úr!
18: A köztársasági elnök mellett egyébként vasárnap több száz fő szimpátia tüntetést szerveztek a Sándor palotánál.
1: Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia, a Védvonalnak közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.
15: Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Hozzátette, az Országos Jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült és személyesen is elérhető.
1: Fél egy lesz 5 perc múlva. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. Szó volt arról, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot. És hamarosan beszámolunk arról, hogy hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg. Több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
0: Déli krónika.
1: A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
2: A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az exportkorlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
3: Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítják már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
1: Több száz büfé kocsit és food truckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök számos esetben találtak hiányosságot, legtöbbször a higiéniai és a dokumentációs területen. A kiszabott bírságok összege meghaladta 17 millió forintot, azonban szabálysértés miatt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett bezárni. Részletek Zilai Zsuzsannától.
4: Az NKFH, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok mozgó vendéglátó egységeket, büfékocsikat, foodtruckokat, illetve a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működését ellenőrizte, elsősorban higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Az ellenőrzés célja elsődlegesen az volt, hogy a fogyasztók biztonságban tudják az ott megtalálható élelmiszereket vásárolni.
1: Számolt be a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert a Kossuth Rádiónak elmondta, több mint 400 vendéglátó egységet ellenőriztek, és az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
4: Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcra, hogy azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
1: Eitmann Norbert hangsúlyozta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Mint mondta, így garantálható leginkább, hogy a fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
1: A fiatal sportolók egészségért fogott össze a Betesda Gyermekkórház és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. A partnerség lényege, hogy sérülés esetén a sportolók minél előbb megkapják a szükséges ellátást, így segítve a gyors és biztonságos felépülést. Harcsás Gergely összeállítása.
23: Gyermek és serdülőkorú sportolóknak nyújt teljes körű ellátást a Betesda Gyermekkórház sportegészségügyi központja. A tavaly ősszel megnyílt centrumot azzal a céllal hozták létre, hogy az utánpótlás nevelő egyesületeknek jól szervezett és magas színvonalú egészségügyi hátteret biztosítsanak. A központban eddig 2600 gyermeket kezeltek, közölte a Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgató helyettese. Hajnás József a közmédiában elmondta, az ellátás a diagnosztikára, a rehabilitációra, a dietetikai tanácsadásra és a pszichológiai támogatásra is kiterjed.
24: Nem csak a környezet megnyugtató, hanem azok a munkatársak is, akik ezt a magas szintű szakmai munkát végzik a mindennapokban, és különösen a versenysport az a gyermekekre egy fokozott pszichés terhelést tesz, és ebben is igyekszünk segíteni, így közösen összefogva egy egészséges sportoló nemzetet tudunk létrehozni.
23: A Kozma István Magyar Birkózó Akadémián több mint 110 fiatal sportol, többségük 18 éven aluli. Erről már Lőrinc Tamás szakmai igazgató beszélt. Az olimpiai világ és Európa bajnok birkózó elmondta, az akadémisták jellemzően váll vagy térdsérülés miatt szorulnak ellátásra. Hozzátette, a partnerség nagyban segíti a gyors felépülést.
7: Kitöltünk egy űrlapot, ahogy beérkezik hozzájuk az adat, hogy mi a probléma, és nagyon rövid idő alatt kapunk erre egy időpontot, amikor tudjuk vinni a sportolókat. Ezzel azért nagyon lerövidül az az idő, amit azzal veszítettünk a korábbi időszakokba, amíg vártunk egy-egy időpontra, vagy vártunk egy-egy kezelésbe. Ugye a sportban az idő az egy nagyon fontos dolog, hogy minél kevesebb nap, kevesebb óra számuljon el edzés nélkül, úgyhogy számunkra ez az együttműködés óriási segítséget ad abban, hogy minél gyorsabban el tudjuk látni a gyerekeket.
23: Lőrinc Tamás hangsúlyozta azt is, hogy szeretnék tudatosságra nevelni a jövő élsportolóit. Mint mondta, a Kimbában ezért prevenciós programot indítottak, amelynek eredményeként csökkent a sérülések száma.
8: Kigyulladt hajnalban egy élelmiszerfeldolgozó üzem, Nyírbátorban, senki nem sérült meg. A több 10 000 négyzetméteres épület együttes azonban szinte teljesen leégett. Részletek Kovács Mártontól.
9: Teljes terjedelmében égett az épület, a legmagasabb riasztási fokozat mellett érkeztek a helyszínre a térség tűzoltói.
11: Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozhatta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme. A lángok hajnalban az egyik csarnokban törtek fel. A tűz gyorsan terjedt és több 10 000 négyzetméteren égett, mondta a Krónikának a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Rutkai Dér Vivien hozzátette, több környékbeli tűzoltóság, valamint egy helyi cég segítségével tudták körülhatárolni a tüzet, amelyet azonban még nem oltottak el teljesen.
9: Ez egy gyárnak a csarnok épülete, különböző lemezborítás, de ugye a belső rendszerek, szigetelő anyagok és a bent lévő berendezések is vissza-vissza gyulladhatnak, tehát azért hatalmas és elhúzódó munkálatok lesznek még Nyírbátorban. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végez a helyszínen. Üzemen belüli mérések mutattak ki veszélyes értékeket. Üzemen kívül lakott területen azonban egészségügyi határértéket meghaladó.

0: Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
1: A frisshír.hu portál információi szerint hajnalban 28 ember, karbantartók és a takarító személyzet tartózkodott az épületben. Senki nem sérült meg, mindannyian időben elhagyták a helyszínt.
2: A Fülöp-szigeteken két nappal az ország történetének egyik legnagyobb földrengése után is eltűntek után kutatnak. A 7,8-es erősségű földmozgást számos utórengés követte, emiatt a szakemberek is folyamatos veszélyben vannak. A katasztrófában 45 ember meghalt, további mintegy 500 pedig megsérült. Kanalas Lili beszámolója.
3: A térséget még hétfőn rázta meg egy erős 7,8-es földmozgás, amelyet több száz utórengés követett. Egy összeomlott üzletközpontnál még szerdán is fel kellett függeszteni a mentést egy időre, mivel újból megmozdult a kutatómentők lába alatt a talaj. A sorozatos földrengésekben mintegy 500 ember sérült meg, a hatóságok emellett több holttestet is találtak a romok között, sokakat pedig még mindig keresnek. Az első katasztrófa a forgalmas reggeli órákban történt, amikor az emberek többsége munkába vagy iskolába ment. Az unokahúgom mondta ki először, hogy földrengés van. Rövid ideig csak egy helyben álltunk, hát ha véget ér, de a rázkódás folytatódott, sőt hirtelen erősödött is. Kisebb törmelékdarabok kezdtek hullani a mennyezetről, ekkor megragadtam az unokahúgom karját, és kirohantunk az utcára. A földrengések miatt több száz család maradt fedél nélkül Mindanao szigetén, néhány településen ivóvíz és élelem sincs. A menekülők és a mentőcsapatok mozgását pedig nehezíti, hogy a katasztrófa az utakat is megrongálta. Még egy kis mennyiségű segély sem érkezett hozzánk. Azt mondták, hogy az itteni utak súlyosan megrongálódtak, talán ezért nem tudnak eljutni hozzánk a szállítmányok az utak állapota miatt, panaszkodott egy férfi. A Fülöp-szigetek parti őrsége csónakokon visz segít a külvilágtól elzárt településekre. Csak nem 1200 doboznyi ellátmányt, több mint 200 liter ivóvizet és mintegy 100 sátrat osztottak már szét a bajba jutott családok között.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest irányába új terelést építenek ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leállósávon halad. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, aki személyautóval Budapestig közlekedik, érdemesebb lehet az átterelt belső sávot használnia. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hely helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Milyen lesz az idő a hét közepén? A nyárias meleg után a hideg front milyen változásokat okoz? Förhéz Adriánt kérdezem.
7: A hullámzó hidegfront rendkívül mozgalmas időjárást okoz a következő 24 órában. Több ponton megdördelhet az ég, a Dunántúl nagy részén villámfényes éjszaka vár ránk. Délután az erőteljes gomoly felhőképződés mellett elszórtan pattanhatnak ki záporok, főként az északi középhegység térségében. Késő délutántól nyugat felől megvastagodik a felhőzet. Kora estétől egy újabb csapadékzóna éri el az országot. A Dunántúlon egyre több felé várható esőzápor, sőt, zivatarokhoz kötődő veszélyes jelenségek is előfordulhatnak, felhőszakadás, jégeső és szélvihar. Késő estétől a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A hevesebb cellák várhatóan a Dunántúlt érintik. Ott lokálisan jelentős, akár 40-50 mm-nyi csapadék

0: csapadék is összegyűlhet. Ma még kitart a meleg idő, az ország döntő részén 26 és 34 fok között ingadoznak a csúcsértékek. Az Alpok alján ennél frissebb a levegő. Holnapra keletebbre is megérkezik a lehűlés, átlagosan 5-6 fokkal esik vissza a hőmérséklet. A hajnali 10-19 fokról délutára 20 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap reggelig még sok helyen számíthatunk csapadékra, majd délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, és ezáltal a csapadékhajlam is. Az előttünk álló hétvégén mérsékelten meleg időre van kilátás, sok-sok ragyogó, szikrázó napsütéssel, de délutánonként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, így pénteken, szombaton, főként északon, vasárnap, nyugaton és délnyugaton számíthatunk további záporokra. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak, Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprus Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Ne szégyenkezz amiatt, hogy olykor félsz vagy szorongsz. Ez önmagában nem a bátorság hiánya és nem a gyávaság jele. Lehet, hogy éppen az okosságé. Mohás Lívia, író-pszichológus gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Újra jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban 2026. június 10-én szerdán. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A Vége-Vége-Vége már című csárdással nyitjuk a mai műsort. Ötvös Adorján és Harmat Imre szerzeményét Bétót Magda adja elő Lakatos Miklós zenekarával. Aztán ismét tehetünk egy sétát a vásárhelyi híres promenádon, ekkor már Nógrádi Tóth Istvánt halljuk. Jó szórakozást kívánok!

hogy mikor is volt a május a legszebb. Erről Gáti Pál mesél nekünk a folytatásban. Erős Sándor szerzeményét halljuk, majd a Tűzpiros Rózsaszál című andalgóval Szóka Júlia ajándékoz meg minket. Hallgassuk meg!

Kedves hallgatóink, ma is egy születésnapos előadó művészt köszöntök itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Isten éltessen nagyon sokáig Szeredi Krisztinát, a népszerű magyar nóta és operett énekesnőt. Kedves Kriszta, boldog születésnapot kívánunk, jó egészséget és sok boldogságot. Természetesen a folytatásban Szeredi Krisztinát halljuk, Berki Péter, Németh Csicsó József és Salasovics Norbert zenekarának kíséretével. A Kislak áll a nagy Duna mentében, a messze van a nyíregyházi kaszárnya, és a Van nekem szeretőm egy nehány című magyar nóták csendülnek fel. További jó rádiózást kívánok!

Boros Lajos Prímás és zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de szokásunkhoz híven folytatjuk műsorunkat 13 óra után.

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre.
4: Ezért
2: villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Még egyszer megkeresi Sulyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti Képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a Kulturális és Oktatási Bizottságban folytatja majd a munkát. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubó, francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnyhirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezetőbiztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbségbe meg nem adása számít. A biztosító hangsúlyozza, hogy a biztonságosabb közlekedéshez mielőbbi egyértelműbb szabályozásra lenne szükség. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban vagy bármelyik pénztárban, illetve a járatok személyzeténél lehet venni. Híreink végén az időjárásról. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, késő este 13-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
8: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, ahol már is Kis Károly énekel, majd Kalina Enikőt halljuk. A Szélkakas jár fenn a házon, és az Ez a legény nyalka is című csárdással megyünk tovább. Tartsanak velünk!

A gyönyörű virágról, a lila krizantémról szól a soron következő nóta. Kovács Apolónia énekli Kókai István szerzeményét, aztán egy barna kislányról Bokor János énekel. Szász Kati előadásában felcsendül a Sárga a Rigó Kerek a Cipó című csárdás, és végül Szalai László felvételével zárjuk a sort a Három bokor saláta című nótával. Hallgassuk meg együtt!

0: olegiinak uudad ja kis on jolun. Beirtani borot ja olegiinak uudad ja kis on jolun.
1: Most egy kis asztali muzsikával kedveskedünk a Dankó család tagjainak, így ebédidőtájban hallgassuk Balog Albertet és kiváló cigányzenekarát.

Farkas Rozika, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő a Siófokra megy a hajó című dalt is elénekelte stílusosan a siófoki szabadtéri színpadon még 2018. június 23-án. Hát hallgassuk meg Tordai Zoltán és zenekarának kíséretével.

Dóka Zsuzsa, Mészáros András, Domoszlai Sándor és Melis György nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a folytatásban itt a Dankó Rádióban. Az Él a Magyar Mindörökké című Kovács Lajos és Bicskei Dániel szerzeményt halljuk elsőként, majd az Azért, hogy én szegény legény vagyok című dallal folytatjuk a sort, de elhangzik még az Erre nézek, arra nézek és a Sejhajdiri Dongó című csárdás is. Itt a Dankó.

továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Jó Ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Réparetek mogyoró, na nem a nyelvtörőt szeretném most elmondani önöknek, hanem így indul a soron következő csárdás. Csizmadia Imre és Magyar Rádi Jenő szerzeménye. Előadja Rozsos István, aztán Jenei Gábort halljuk, valamint a százados úr, ha felül a lovára, és a Már én többet a főutcán végig menni nem merek című csárdást. További jó rádiózást!

hetek fogyoró, a városok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk pacázni. Nincs jobb, mint a szerelem a világon, a csókot az ölelés úgy kiválom. Réma retek fogyoró, a városok csuda jó,

már is elérkeztünk szerdai adásunk utolsó énekes összeállításához. Takács Béla, Bányai Márton és végül Tolnai András énekel. A Ne gondolt, hogy az a tavasz, a pántlikás kalapon fújdogálja a szél, és a Zöld erdőben jártam című dalokat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára, és jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Ha kedvük tartja és idejük is engedi, akkor feltétlenül hallgassanak minket a szerda délután hátra levő részében is, hiszen jön Gál Zoltán, sőt, mi több már itt is van a stúdióban, csak éppen az üvegfal mögött várja, hogy köszöntse önöket 2 óra után 4 perccel, jön 3 teljes órában a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és a Dankó Rádió hallgatóival. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Namennyi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légitámadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubó, francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg, 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkben, valamint Herszonban több mint 10 megsérültek. Több lakóházat találatért. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Tibort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarz Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolta az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosítása. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb cél a MÁV nyári pályafelújítási programjában. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamiféle korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derül ki az egyik vezetőbiztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkolóautókban keletkezik. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Ami az időjárást illeti, a sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, helyenként zivatarra számítani. Néhol jégeső is eshet. Most az északkeleti járásokban van riasztás zivatarok veszélye miatt. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak helyenként alakulhat ki futó zápor. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Ugye van kedvük is, idejük is velünk tölteni a következő 3 órát, mert nagyszerű zenékkel készültünk ma is. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is mondom ezt. Ma Grétákat és Margitokat köszöntjük névnapjukon, illetve azokat, akik június 10-én születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71, hívjanak minket bátran. Szeretettel köszöntöm Hajzer Lászlónét Furtán névnapján, írta Bakonszegről testvére. Marcis Demeter énekel, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

0: hogy kell.
1: Budán Kenőné Margó hosszú szolgálat után tölti nyugdíjas éveit, körzeti nővérként az egészségügyben dolgozott, tudását, gyakorlatát, bölcs tanácsait ma is megfogadja, kikéri családja és baráti köre, névnapi alkalmából köszöntik, kívánnak jó egészséget szomszédai is az utcából. Pere János énekel, kiskertemnek kislakója.

0: Miklóssy Árpádnak, Pécerről, felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Dócs Pétert, Lakatos Miklós zenekara kíséri. 6 nap óta szól a nóta.
1: 6

0: ci voglia, esce io con raio, amico mi ti muscitaio, ma chi per tutto oggi sfasciolica, è un divotto, ma se non ci voglia, esce io con raio, amico mondo muscitaio.
1: És most hallgassunk bele a rögzítőbe.
2: Jó napot kívánok! Nagy Sándorné vagyok Debrecenből. Karcagra, özvegy Csordás Ferencnének Margit napra, és a lányának nagyon sok boldog névnapot. Kívánunk erőben, egészségben, boldog, hosszú életet, és utána nem soká lesz a születésnapja, a 86. és a dalt Halvány őszi rózsa, Zárai Mátától. Viszontlátásra!
1: Nagyon köszönöm, hogy hívott minket. Lévai Ferenc Máté Szalkán raktáros kollégájának küldi ugyanezt a dalt. Zárai Márta énekel, Halvány őszi rózsa.

helyett. Az érdem, de mert megláttam, hogy óta bent szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott, és amint rakott,

Ugának Torda Margitnak Sarkadon, Kerekesné Margitnak Erzsében, Andreszné Margitnak Szentendrén sok szeretettel kíván jó egészséget, minden szépet, jót, Torda Sanyi és felesége Terike. Kulcsár Zoltánné Sziget-Szentmiklóson névnapi alkalmából szeretné meghallgatni a dalt, és férjére is emlékezik. Tarnai Kis Lászlót Tordai Zoltán zenekara kíséri, Piros Rózsák beszélgetnek.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Ozsvátné Szilvia édesapjának küldi a következő nótát Gyulára. Somogy Erikát Johann János zenekara kíséri. Csendül a nóta.

Hercegné Gyöngyének Ceglédre barátnője küldi szeretettel a következő dalt. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri. Gyere be, rózsám, gyere be!

0: Macelka László Maros-Leléről boldog születésnapot kíván lányának Tündinek, a Macelka, a Fejes és a Herceg család nevében. Tiszada Dáni idősebb Kovács Gézát 76. születésnapja alkalmából köszönti, és kíván nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet, felesége Jutka, fia Géza, menye Mónika, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!
1: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon, mert ma van!

A következő népszerű nótát Németné Márkból Debrecenből kérte, Farkasné Terike alapon szeretné meghallgatni, Bognár Ritát Szalai Antal zenekara kíséri, várjatok még őszi rózsák!

0: Musikát kipaszívemből az én tűtelem rózsám. Ide húzzad a fülembe reggeli hangótám. Musikát kipaszívemből az én tűtelem rózsám.
1: Magyar Sarlóson Baski Károlynét édesanyjukat szeretettel köszöntik lányai, Szilvi, Erika és családjuk. Kovács Erzsi énekel a Donát úton.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném köszönteni Nagy Kanizsán Bertók Józsefnét, kedves komaasszonyomat névnapja alkalmával. Kedves komaasszonyom, nagyon sok boldog névnapot kívánok, hogy érjél még meg a családod körében. Kívánok nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet, és jó Isten áldása kísérje végig az életedet. Azzal a nótával köszönteném, hogy boldognak lenni jó dolog, születtem, és most itt vagyok. Köszönöm szépen, komaasszony a Budapestről.
2: Nagyon köszönöm kedves üzenetét. Budapesten édesanyjának névnapja alkalmából és Csengerben Szilágyi Margónak nagyon sok boldogságot kíván szeretettel Szűcs Attila. Alsónémediben Bodor Mihálynénak névnapja alkalmából minden jót kíván szeretettel sógornője Zsuzsa. Vencselni Egerből Kozma Margitnak Turricsén az idősek otthonában nagyon jó egészséget, sok boldogságot kíván. Gyulai Erzsébetet Szalai Antal zenekara kíséri. Szívemből kívánok boldog névnapot!

Az Akkurádió kívánság műsorát hallják 3/4-3-ban. Abonyba Domokos Lajosnak testvére küldi a következő nótát, Bódi Józsefet Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nagy a feje, búsuljon a ló.

Vadini Irénket a Tabányáról férjének kérte a következő nótát. Huszári Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri. Kiskutya, nagykutya, nem ugat hiába.

Szeretnék egy nótát kérni Margó barátnőmnek Budapestre. Az üzenet: szeretettel köszönt névnapod alkalmából Fehér Béláné Piroska Gencséről. László Annit Kovács Árpád zenekara kíséri. Asszony lesz a lányból.

kívánságműsorok egyik legnagyobb kedvence is elhangzik a következő órában, a Füredi Anna Bálon, de lesz itt még a Neotontól is nagyon népszerű sláger, az Egy kis nyugalmat, és a Nékem olyan asszony kell című nóta többek között. A hírekig hallgassuk Miskolci Balogh Zoltán zenekarát.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Thália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, tehát, hogy hátul ül a király.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaclicken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarországi-Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7-tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, még Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj és körönfájás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt terméket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadások miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ez heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Ma a sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik, holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17, napközben pedig 20 és 26 fok között alakul majd.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Böhönyére szeretett párjának, Mancikának küldi a dalt szeretettel Marcaliból János. Babunak Szigethalmon névnapja alkalmából minden jót kíván a taktársak nevében Márti. Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

Balsó Némediben Demeter Mihálynét és Juhász Kálmánnét nagy szeretettel köszönti névnapjukon, és ezzel a dallal köszönti még Monoron Szőnyi Istvánnét, Vésztőn Rábai Istvánnét és Rábai Imrénét nagy-nagy szeretettel Bodorné és családja. Martonvásáron Badics Ferencné Ilonkának szeretettel küldi a dalt lánya Andrea, Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Komáromból Ságiné Eszter kérte a következő dalt, Pándi Piroska és Kolostyák Gyula énekel, kísér Jónás Géza zenekara, most kezdődik a tánc.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt szerkesztőség! Feleségem június 10-én ünnepli névnapját, nagyon jó egészséget kívánok neki, férje Feri és az egész család, a dal. Egy kis nyugalmat kívánok én. Köszönöm!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, a Neoton familiát halljuk, egy kis nyugalmat.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 3 perccel múlt 3:45. Magyarósi Bélának felesége kérte egy kedvenc nótáját, Jákó Verát Szalai Antal zenekara kíséri, üssek ő, én nem törődöm a világgal.

Dunhegyesen Kotoráné Margitkának névnapja alkalmából minden jót kíván sógornője és családja. Bakor János énekel, Sárközi Sándor zenekara kíséretével, az, akinek bánata van.

Bautista Anné Pázmándi Margitot Mezőkövesden köszönti és kíván boldog névnapot, sok örömet, jó egészséget, minden szépet a régi szép idők emlékére, Samu Alfonzné Ella, Mozsár Imrét Kati Horváth Lajos zenekara kíséri ünnepi nótával.

0: császorból dobbél ünnepet kívánjál.
1: Pallagi Erika édesanyjának kisarba küldi a következő nótát. Molnár Ferencet Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Fodrozik a Tisza vize.

0: hozzád.
1: Testvérének, Kovácsné Margitkának nagyon-nagyon sok szeretettel küldi Nyíregyházáról Debrecenbe a következő dalt, Emmuska. Kalmár Magdát halljuk, a Stúdió 11 kíséri, Hinni kell.

0: Laszkó Alajosnak Sárváron jó barátja kíván jó egészséget és vidám kedvet. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri Badacsonyi Kéknyelűt.
1: Badacsonyi Kéknyelűt, finom drága jó nedőt, itt a mester, kilenc rajkó hegedőt.

tutut, egymást addig csókoltuk utána. Csapra nyeltük a jó menő, az italtól megszomlasztunk csodát.

0: ro, har hiti ortodu, etmasta di çokodu utano.
1: Édesapjuknak, Mia Istvánnak Újpesten minden jót kívánnak sok szeretettel lágyai. Takács Bélát Berki László zenekara kíséri, nem tettem én másnak rosszat.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Egy dalt szeretnék kérni, mégpedig Csak a jók mennek el, Alex Tamástól. Fájú szívvel emlékezünk Pankotai János nére, Margitta Parkalmából, lánya Edit és családja. Egyben Tóth Barnának is névnapja alkalmából, egész Tóth család, mindketten a kocsordi temetőben nyugszanak. Testvére Ica és családja. Köszönöm!
2: Köszönöm a hívását! Így szól a következő üzenet. 2 évvel ezelőtt édes testvérbátyám Takács András, Debrecen józsai lakos, végleg itt hagyta a földi létet, pontosan 2 évre rá, június 7-én felesége Lajter Katalin is követte. Emléküket szívünkbe zártuk, nyugodjanak békében. Köszönettel Takács Imre is családja Győrből. Soha el nem múló szeretettel, fájú szívvel emlékezik Abasáron édesanyjára, Magyar Imréné Nátházi Margitkára, névnapja alkalmából szerető lánya Kati. Ilonka Jászárok szálláson nagyanyjára Margitra emlékezik szeretettel. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

Szeretném köszönteni a Kelenföldön lakó Janászik Ferencné Gergely Margarétát, régi kedves barátnőmet névnapi alkalmából. Sok szeretettel kívánok testi-lelki megújulást, a régi jókedvet, erőt, egészséget és minden elképzelhető jót, üzené dr. Kis Béláné. Haki Tamás fütyművészt halljuk, El Condor Pasa.

0: Bedő Sándorné Miskolctapolcáról édesanyjának küld egy jó nótát Dancs Anna Maritól, kísér ifjabb Bergi Béla zenekara, Ricsi Ricsi.
1: Ricsi! Ricsi!
2: Ricsi, Ricsi, Ricsi, Ricsi, az én öröm ez a kicsi.

Gyöngyös Tarjánban Babus Antalné Margitnak névnapi alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot, erőt, egészséget kíván férje, lánya, veje, két szép dédunokája, három unokája párjukkal, Lovas Lajos Vöröskálmán zenekara kíséri, édesanyám, kössön kendőt.

Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsorunkat hallják, amely ma is 5 óráig tart, de ajánlom figyelmükbe, hogy 6-tól a túl az Operencián című műsorban Egri József ezen a héten a szegedi szabadtéri játékok történetével foglalkozik, és újabb-újabb érdekes történetek hangzanak el a műsorban, tehát túl az Operencián ma este is 6 órától. Baranya Miklósnak felesége kérte a következő nótát, Gránás Zsuzsát Lakatos Miklós zenekara kíséri, Jegenyefán fészket rak a csóka.

A következő órából ajánlok zenéket, olyan slágert például, mint a Homokúra Por Péter előadásában Szeressük egymást, gyerekek, vagy egy csodálatos feldolgozás, melyet Nyári Alice-től és testvérétől Edith-től hallunk, Kicsi, gyere velem rózsát szedni. Mindez a következő órában, most Baranyai István zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Egy egyesület a családokért.
2: Amikor hozzánk hozzák a plüssöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
1: Apró segítség a mindennapokra.
3: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
4: Nem is tudom, hogy volt-e valahogyan, hogy ők kértek volna.
1: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadó száj és körömfájás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkolóautókban keletkezik. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Országszerte figyelmeztetést adta ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ez heves viharokat jelent. A szél nagy területen megerősödhet, és a nagy szél mellett villámlás, jégeső is lehet. Estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is kialakulhat. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17, holnap délután 20 és 26 fok között alakul majd.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Hogyha a műsorunk hallgatása közben eszükbe jutott egy nagy kedvenc, vagy egy kedves ismerős rokon, akinek üzenni szeretnének, dalt küldeni, akkor hívják a következő számot 061 759 60 71. Puskás Imrének kabáról felesége kérte a következő nótát. Hatvani Kis Gyöngyi és Csuti Csaba énekel Egy kicsi ház van a domb tetején.

Így szól a következő üzenet. Fájó szívvel emlékezem drága nagymamámra névnapján. Pápai Jánosné született Csikesz Margitra, aki 2 éve nyugszik a kaposvári nyugati sírkertben. Kedvenc dalával szeretnék rá emlékezni. Budapestről Scherer Pap Zoltán, Pór Péter énekel, Homokóra.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Balmazújvárosra Tóth István nénak 90. születésnapi alkalmából és Margit nap alkalmából szívből köszöntik gyermekei, vejei, unokájai, párjai, dédunokája és a nóta Kovács Apollóniától annak, aki feledni tud. Köszönöm szépen!
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet, Kovács Apollóniát, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri.

Kozári Ferencnél szeretném meghallgatni gyöngyösen a következő nótát. Eperés Érikát, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Hajlik a rózsafa.

0: villás részben pörödhet az vasárnap. Nem kell annak pudert venni magának, de magának. Nullás részben pörödhet az vasárnap.
1: Deák Margitnak Győrben, Burkusné Margitnak és Dobosné Margitnak Mémfőcsanakon névnapjuk alkalmából kíván sok boldogságot, erőt, jó egészséget, örömet Gizi és Juci. Maros Gábor énekel. Szeressük egymás, gyerekek!

Gábé Láné Balatonbogláról kérte a következő nótát. Győri Szabó Józsefet Kozák Gábor József zenekara kíséri. Hol az eső, nagy a sár?

egyedülnek estélén egy bélyben. Csókot is át iziben, de nem érem egyelben, még egyet kis angyalom cserében. Így cserélik reggelig, reggeltülnek estélén egy bélyben. Hull az eső meg a hó,

csók, tanítják az okosok, az ismert csókért csókják cserébe. Ezért, aki szereti, kiváltod, ha teheti cserébe.

Kállai Vere Zsuzsa édesanyjának tárnokra küldi egyik kedvencét. Budai Beatrix énekelt Tordai Zoltán zenekara kíséretével. Legszebb város Batyi.

közben egy Rakos Józsefnének Nagy Tilajban névnapja alkalmából szeretettel kívánnak jó egészséget, minden jót fiai családjukkal, testvére, rokonság minden tagja, Nagy Lajos és családja Budapestről. Budapesten Fecske Istvánnénak boldog névnapot kívánnak lányai, unokái és Vejes Zsolt. Erőt, egészséget, hosszú életet kíván Lajos és családja. Lányának névnapja alkalmából minden jót kíván Inoka Károlyné. Fényes Györgyöt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri a te drága neved napján.

Ecserre Kondor Tamásnak lánya küldi a következő nótát. Székely Mihályt a Lakatos Sándor zenekara kíséri, esik eső csendesen.

0: esik, eszül csendesen, lepárágoz, ereszen, az ereszen.
1: Gyürénné Marika kérte Karcagról a következő nótát, Talabér Erzsébetet Suki András zenekara kíséri, áll a bál a nagykocsmában.

Pécsen unokáinak, Grétának és Alidának névnapjuk, Zsófikának születésnapi alkalmából nagyon sok boldogságot, hosszú boldog életet kíván, sok szeretettel nagymamájuk és nagybátyjuk. Nyári Aliz és Nyári Edit énekel, kicsi gyere velem rózsát szedni.

0: Kedves műsorvezető nővéremnek, Széles Andrásné Margitnak, június 10-én van a neve napja. Ebből az alkalomból szeretném őt köszönteni. Kívánunk neki a sógorával együtt a lehető legjobb egészséget és sok örömet gyermekei, unokái és dédunokái körében. Énekeljen és citarázzon neki fia Széles András, a népművészet ifjú mestere, és még számos díj kitüntetettje. Nagyon szépen köszönöm, maradok tisztelettel, állandó hallgatójuk Marika és férje Zoltán.
1: Nagyon köszönöm a kedves üzenetét, és olyan szerencsések vagyunk, hogy mi is hallhatjuk most Széles Andrást. Kárpátokban megfújták a trombitát.

Kívánság műsorunkat hallják, így szól a következő üzenet. Édesanyámra, Kemecsei Gézáné Margitra névnapja alkalmából szeretnénk emlékezni, szerető szívvel sosem feledve. Férje Géza, fia Géza, lánya Krisztina, veje Árpád és az unokák, Krisztike és Zalán. Lente Lajos énekel, messze száll a gondolatom.

Budapesten Péter Ferencné Margitkának sok örömet, egészséget, minden jót kíván Herédről, Alattyányi Istvánné Borika. Margó mamának névnapi alkalmából jó egészséget, boldogságot kíván Erika, Tomi, Feri, Zsuzsa és unokája Matyi. Korda György énekel, Virágeső.

barátnőjének Mester Sándornénak és Hubai Istvánnénak Lénár Darócon. Nagyon sok boldogságot, a jó Istentől erőt, egészséget, minden szépet, jót kíván Tatár Istvánné. Névnapjuk alkalmából szeretetteljes boldog életet Isten áldásával jó egészséget kíván szomszédasszonyának, Csirkéné Markónak és volt munkatársának, Gulyásné Margitkának Kompolton, Farma Vincéné Marika, Bősi Szabó Lászlót, Báder Ernő zenekara kíséri, Gyöngyvirágos kis kertedben.

kedves hallgatóink, már 4 éve léteznek a Dankó Rádió díjai, amelyek nagyon hamar, nagyon rangossá váltak a zenei világban. És most olyan hétvégére készülünk, amelyben az elmúlt évek Dankó díjazottjai között válogatunk, az ő felvételeikből fogunk sokat megmutatni. Nagyszerű élmény lesz. Tehát szombaton, vasárnap sok-sok ilyen Dankó díjas énekel majd műsorainkban. De most nézzük ki a következő ebben a műsorban. Váradi Dénesnek Békésre sógornője küldi a nótát, Tekeres Sándor énekel, kísérjárók a Sándor zenekara, Nem házasodom meg soha.

gyenge, megy asszonyek, de círoztasson, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonérba. Ha gyenge, megy asszonyek, de círoztasson, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonérba.

Székesfehérváron Jónásné Margónak nagyon boldog névnapot kíván barátnője Klárika, Szandi slágerét küldi, Isztambul.

úgy pontosítok, hogy a Hungária nagyszerű slágerét énekelte Szandi remekül. Ezzel a remek dallal viszont véget is ért a mai kívánságműsor, majd holnap folytatjuk. A hírek után hallgassák Popovics László műsorát, amelyben folytatjuk az új rovatot, illetve Laci folytatja az új rovatot Egy nóta, három élet címmel. Nagyon népszerű és nagyon érdekes. Hallgassanak bele. A kívánságműsort Nemesnyiki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gázoltán vagyok, legyen szép estéjük. Bangó János zenekara játszik. Viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Tália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Az őszi német-magyar fórum fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A találkozó előkészítése volt az egyik témája a külügyminiszter berlini tárgyalásának. Orbán Anita hivatali kollégájával áttekintette a magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit. Ősztől pedig miniszteri szinten folytatódhat a párbeszéd a digitalizációról, oktatásról, közlekedésről és az energiaügyekről. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolta az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarországi-Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 km vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. A múlt hónapban kezdődött karbantartások a pécsi fővonal egy szakaszán, valamint Szerencs-Nyíregyháza között is ezt a célt szolgálják. Változik a közösségi közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. Koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményekre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd, mint a megszokott. Idén is nemzetközi koncertek és mesterkurzusok várják a közönséget Vácon, a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon. Június 26-a és július 4-e között több helyszínen csendülnek fel a barokk és a klasszikus mesterek művei. A kurzusokon pedig a történeti előadásmódot, hangzást és hangszerhasználatot ismerhetik meg a fiatal muzsikusok. A kurzusok nyilvánosak, így az érdeklődők a műhely munkába is bepillanthatnak. A nyitóhangverseny június 26-án a Váci Fehérek templomában lesz, ahol Joseph Haydn Nelson miséjét is hallhatja a közönség. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra számítani, helyenként zivatarra is, néhol jégeső is lehet. Holnap több órára kisüt a nap. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17, napközben 20 és 26 fok között alakul.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Y es esta será la papucharga. Viszonygalom, hogy váljunk el egymástól, és lett a szerelem a papucs sárgából. Viszonygalom, hogy váljunk el egymástól, átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül én maradt a márban. Azt a legvény, kit igazán jaj, megszerettem, másul elég más csókolja helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem, másul elég más csókolja helyettem.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Hát azért megpróbáltam mindig, ami elém került, megoldani, hogy ne legyen olyan rögös, de sajnos volt idő, hogy olyan került elém, hogy nem sikerült.
0: A mai napon Magdi mesél majd nekünk, egyébként három hölgy lesz az adásban, ugyanis itt lesz velünk Kati is.
2: Az első férjem, aki a gyerekeimnek az apja, az 80-89, mikor apukám meghalt, 89 decemberibe halt meg az első férjem, ő csak egy párom volt nekem, és sajnos az élet úgy hozta, hogy mind a kettő karácsonyra halt meg.
0: És Éva is megosztja majd gondolatait a ma kiválasztott magyar nótával kapcsolatban.
3: Sokkal jobb rátalálni a boldogságra, a szerelemre, hogy az embernek rosszabb dolgok is történnek az életébe. Hát mondjuk nekem volt belőle részem, hát László is tudja, mert nem most beszélünk először.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait, rögös út az életútja. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Rögös út az élet útja, ez a következő felvétel, amelyet meghallgatunk. Hát ugye hallottuk már, hogy váltott, gyakorlatilag elkezdett egy másik életet is. Nekem, ahogy ezt elmesélte, elég simának tűnt a váltás, tehát minden gördülékenyen ment. Mégis kiválasztottunk egy dalt, amely arról szól, hogy bizony-bizony, néha rögös út az élet útja. Akkor ezek szerint voltak olyan tapasztalata is, amelyek nem mentek ennyire egyszerűen, mint az élet, második élet elkezdése, ahogy ön fogalmazott.
1: Hát azért megpróbáltam mindig, ami elém került, megoldani, hogy ne legyen olyan rögös, de sajnos volt idő, hogy olyan került elém, hogy nem sikerült.
0: És mi volt ez?
1: Hát most elmesélek három olyan történetet. Az első az édesapámnak a halála. 80 évet élt. Mindig apás voltam, borzalmas. Hát elvittük Budapestre kicsit felerősíteni, de tudtam, hogy ez már kevés idő. Képzelje, amikor hazahoztuk, azt mondta, kis leányom, teszem összejövetel. Mondom neki, persze, hát az unokája esküvője. Nem olyan. Még most is hallom a hangját. Pár nap múlva itt hagyott bennünket.
0: Értem.
1: Ez az egyik ilyen. A második rögös út, édesanyám szemébe, képzelje, egy üreg szilánk pattant, nővérem itthon volt, mert szombatonként mindig váltottuk egymást a gyerekek, hogy ki mikor jön. Este visszaért, telefonált. Székesfehérváron a szemészetre vitték, mondja. Férjem rám nézett, azt mondja, megyünk, mondom, igen. Na, itt kezdődött a tortúra, a másik rögös út, vagy a rög.
0: Igen.
1: Odaértünk, és elmondtam a portásnak, hogy nagyon szépen megkérem, most tudtam meg, édesanyám itt van, és hát szeretném látni. Azt mondja, nem mehetünk be. Mondtam neki, én addig el nem megyek innen, még nem látom az édesanyámat. Látta, hogy nem tud velem mit kezdeni.
0: Igen.
1: Azt mondja, na jó, azt mondja, 5 perc. Gondoltam magamba, oda se érünk. Nekem te ne szab időt. Nagyon dühös voltam rá. Mondtam neki, addig állj fél lábon, vagy gondoltam magamba, addig állj fél lábon, míg jövünk vissza. Úgyhogy ez tehát így volt. A harmadik rögös út, meg édesanyámnak az elvesztése. Hát, itt az volt, hogy nagyon rossz volt a látása, itt ugye nem maradhatott alapon, így elvittük hozzánk Budapestre. Hát, óriási honvágya volt. Így szombatonként jöttünk mindig haza, képzelje el. Volt egy kombi kocsink, oda én hátul egy szivacsot tettem, megágyaztam párnát, puha, mindenfélét, és én odaütem melléje hátra a kocsiba. Aztán képzelheti, hogy hát nagyon boldog volt, és amikor hazaértünk, akkor ugye ő sétálgatott az utcán, tehát még most is látom, levágtam neki a haját ilyen rövid öcsi frizurára, vartam neki ruhákat, látom abba a kis zöld, egyenes szabású ruhába, kis apró fekete gombok, kis díszsebkendő, és akkor egy kis puha cipő, ilyen tépőzáros cipő a lábán, és sétálgatott, és ugye az ismerősök jöttek, mentek, Teri néni, milyen jól néz ki, és ez annyira boldog volt. Még egy nagyon fontos dolog, amit el szeretnék mondani, hogy 94 évesen végelgyengülésbe elment, és a testvéremet hívtam, hogy gyertek el, ha még látni akarjátok. Hát elvitték hamvasztani, mert ő így kérte.
0: Igen.
1: És a templomba történt a búcsúztatása, és képzelje, hogy nem felejtem el, mert a fiatal atya szavait, amikor ő először eljött az édesanyámat, azt mondta, hogy a mamát a babaszobában milyen szeretettel gondosan ápolták.
0: Akkor hallgassuk meg a dalt, amiről mindez eszébe jutott, jó? Rögös út az élet útja, ez szólt át itt a Dankó Rádióban. Hát tudod-e még az Én Nótám című műsorban, Magdi kedvencei között.
2: Rögös út az élet útja, nem könnyű azt végigjárni. Szerelemre boldogság.

dögös út az életútja. Az óra vége felé, ahogy megszokhatták már, teljes egészében is lejátsszuk majd a felvételt, de addig még hallgatjuk Kati és Éva történetét itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban? Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Katival a vonalban. Rögös út az élet útja. No, mennyire rögös ez az út, Kati?
1: Hát ez nagyon. Ez nagyon. Ez a páromra, amit elveszítettem 23-ba, hát az nagyon rögös volt.
0: Uh-huh. Mi történt vele egyébként? Beteg volt?
1: Hát igen, igen. 2 évet szenvedett.
0: És 2 évig ápolta.
1: Igen, igen, igen. És gondoljon bele, hogy ott ül mellette a széken, és könyörök, hogy segítsek, és nem tudok.
0: Igen.
1: Tehát az nekem nagyon-nagyon nehéz volt.
0: Hát, az egy elképesztő élethelyzet.
1: Igen.
0: A tehetetlenséget megélni.
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Sőt, van még most is, hogy bizony, hogyha olyan nóta szól a rádióban, mert hogy a magyar nótát az, tehát úgy szoktam a dolgaimat intézni, hogy mikor kezdődik a jóvébéke szól a nóta, akkor már benn legyek. Akkor igen. Utána, hogyha önnek szól a dal, vagyis hát ez a ami 5 órától kezdődik.
0: Tudod, de még az Én Nótám, igen?
1: Igen, igen. Hát akkorára is. Tehát nekem akkorára bent kell lenni. Mert nagyon-nagyon-nagyon szeretem mindegyiket. És ugye ez a rögös út, ez nagyon. Tehát van, hogy még most is elsírom magam, mert ugye csak 25 évet húztunk le együtt.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hány évig voltak házasok, akkor 25 esztendő. Akkor későn ismerkedtek meg, nem?
1: Igen, igen. Ő nem volt az első férjem, aki a gyerekeimnek az apja, az 89, mikor apukám meghalt, 89 decemberiben halt meg az első férjem. Ő csak egy párom volt nekem. És sajnos az élet úgy hozta, hogy mind a kettő karácsonyra halt meg.
0: Igen. Volt ez a legnehezebb.
1: Igen, igen, igen, igen. Pont karácsonyra, tehát ő is pont karácsonyra ment el. Tehát nagyon.
0: És hogy emlékszik rá egyébként? Mi a legkedvesebb emléke róla?
1: Az első páromról, vagy a másodikról?
0: Másodikról, ugye legfőképpen hát, most róla beszélünk.
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy vannak, tehát nem a rosszat kell nézni, hanem a jót. És voltak olyan jók, hogy mert ugye ő egy lovas ember volt. És nagyon-nagyon szerettem én is őket. Tehát volt neki 3 lova is, mert ő hordta a szemetet az egész ványán.
0: Igen.
1: És így ösmerkedtünk meg is végül is. Hogy mondtam neki, hogy miért nem mész a kocsi után, vagy miért a kocsi után mész biciklivel, miért nem ülsz fél. Tehát voltak jók. Tehát ő is egy olyan vicces ember volt. Én szintén, tehát úgy próbáltam magam, még próbálom magam most is úgy fenntartani, tehát muszáj, mert ugye lépni kell az életbe.
0: A keresztnevét elárulja a párjának, a volt párjának?
1: Sanyi.
0: Akkor most Sanyi emlékére szóljon a dal, jó?
1: Jó.
0: Rögös út az élet útja.
1: Igen.
0: Ez jön tehát Kati kérésére, itt a Dankó Rádióban.
2: Rögös út az élet útja, nem könnyű azt végigjárni. Szerelemre, boldogságra, együnk magunkban rá.
0: Egy nóta, 3 élet. Rögös út az élet útja. Az óra vége felé ígérem, teljes egészében meghallgatjuk a felvételt, de addig még Éva is mesél majd erről a dalról. Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, 3 élet.

0: hallja. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Évával beszélgetünk. Éva, rögös út az élet útja. Ugye ezt a felvételt választottuk ki. No, amikor erre a dalra gondol, meg egyáltalán az életútra és azokra a bizonyos rögökre, akkor milyen történet vagy történetek jutnak eszébe?
1: Hát ahogy a nóta mondja, nem könnyű azt végigjárni, szerelemre, boldogságra rátalálni. Hát akkor jó az élet szerintem, hogyha vannak benne rögös utak, mert akkor sokkal jobb rátalálni a boldogságra, a szerelemre, hogy az embernek rosszabb dolgok is történnek az életébe. Hát mondjuk nekem volt belőle részem, hát László is tudja, mert nem most beszélünk először. Ugye édesapám már 42 éves korában a Margit híd robbantásánál 44-ben meghalt. Az édesanyám 50 éves korában, erről már beszéltünk. Az első férjemmel 6 évig éltem együtt, ő is meghalt. A második férjem, ő is itt hagyott, úgyhogy voltak nagyon rossz éveim, de hát próbáltam belőle felállni, és teljesen egyetértek a nótával, hogy jó volna a boldogsággal találkozni végre. Nem tudhatjuk, meddig megyünk, hol van az út vége.
0: Tehát akkor azt mondja Éva, hogy szükséges az, hogy legyenek az életben nehézségek, mert annak fényében tudja értékelni az ember a boldogságot. Ugye?
1: Pontosan én így gondolom, és ugye az, ami nagyon hiányzik, ahogy a nóta is mondja, hogy párosával könnyebb kézen fogva menni. Hát ez a nagy bánatom, ugyan itt van a fiam, úgyhogy ő mindent megtesz, amit csak lehet. De hát azért más, ha az embernek társa van, és én most már 12 éve vagyok egyedül. Hát az nagyon hiányzik, szóval nem jó az egyedül lét. Az a szerencsém, hogy létezik a Dankó Rádió, mert tényleg az a társam. Nem is tudom, hogy mit mondjak, még milyen jelzőt mondjak a Dankó.
0: Egyébként ennek az egyedül létnek melyik volt a legnehezebb része? Az eleje, vagy utána, amikor tudatosult, realizálódott, hogy...
1: Hát, az eleje az azért volt nagyon rossz, mert 2 hét alatt tulajdonképpen egy baleset történt. A második férjemmel elesett, és bevette a fejét. 2 hét alatt elment, az azért volt nagyon nehéz. És hát ahogy múlnak az évek, ugye én is öregszem, az meg azért rossz. Ugye jönnek a betegségek, meg sokszor szükségem lenne, hogy kertes házba lakom, ott is ugye kellene a segítség sok mindenben, meg egy társ. Hát szóval egy gyerek, nem kell, hogy mondjam, a gyerek nem ugyanolyan, mint
0: persze,
1: egy társ.
0: Persze. Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a dallal kapcsolatos emlékeit és gondolatait, legfőképpen. Jöjjön akkor Éva kérésére itt a Dankó Rádióban.

Öregösút az élet útja, nem könnyű azt végigjárni. Szeretném

elnökülnek mind a gólyák, ősz időben messzi dájra. Beszélgetnek fönn

Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban az Egy Nóta, Három Élet rovatunk, melyben Magdi, Kati és Éva mesélt a Rögös út az Életútja című magyar nótáról. Persze holnap is jelentkezünk majd rovatunkkal, Egy Nóta, Három Élet, Jutka, Piroska és János lesznek majd a vendégeink, hogy melyik dalról beszélnek, az holnap derül majd ki 5 órától. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet Balog Marianna és a Tudta népzenei szótárjön Bolya Mátyással karöltve, utána pedig Egri József és a Tól az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Volt egy zenésze Magyarországnak, aki hihetetlen érzékkel párosított szövegeket és dallamokat. Pontosan tisztában volt azzal, melyiknek mi a feladata. Mitől jó egy vers vagy dalszöveg, és milyen dallam képes azt hordozni. Általában ő maga írt dallamot a szövegekhez, de volt, hogy egyszerűen csak kiválasztott egy népdalt. Szinte mindegyik teli találat. Csebő Ferencre emlékezünk.
2: A népzenei nyomozóiroda 525. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

0: Vannak bizonyos zenei motívumok, amelyek alkotók sorát ejtik rabul. Belső sorozatunkban olyan népzenei dallamokat keresünk, amelyek számos zenész számára szolgáltak inspirációs forrásként. Korábbi epizódokban volt erre példa, hiszen már nyomoztunk a Szeretnénk szántani, vagy a Pozsonyi sétatéren megy a villamos szöveggel ismert dallamok után is. A most következő népdal a Komám asszony meg ne mondja az uramnak szöveggel ismert, ennek nyomába eredünk Sebő Ferenc életművében.
1: Előtte idézzünk fel egy eredeti felvételt. A gyűjtés idején 28 éves Salamon Kati, Luisa Lagori énekes változatát. A hivatkozott szöveg kezdett ezen a felvételen csak a későbbi verszakokban jelenik meg. Azonban a sorvégi állandó elemként ismételt Komám asszony szó végig kíséri az előadást.
2: Hátfél reggel lúgzott, raktunk még hátfélre, kilúgzott a Komám asszony. Hátfél reggel lúgzott, raktunk még hátfélre, kilúgzott a Komám asszony. Még egy asszony. Egyet, kettőt lapogtattam, harmot, négyet gulyogtattam, Komám asszony.
0: Sebő Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály Alku című költeményére alkalmazta a dallamot olyan eleményesen, hogy az embernek az az érzése támad, mindig is összetartoztak.

0: Csokonai Vitéz Mihály versét Sebő Ferenc zenésítette meg. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tisztelek a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigány zene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, az új KKV-k támogatása benne van szintén, illetve bérlakásépítési programot indítanak, valamint megújítják a HÉV és az Intercity flottát. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadó száj és körömfájás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forint uniós támogatásból valósult meg. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban, a két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdeje és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élte túl a szétválasztó operációt. Az idei volt a második legmelegebb május 1940 óta. Európa nyugati részét szokatlanul erős hőhullámok érték el. Megdőltek a melegrekordok Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is. Közben Európa délkeleti országait áradások sújtják. Itthon estétől többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. A szél sokfelé megerősödik, holnap több órás napsütés várható. A hajnali 10-17 fok után napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Túl az Operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szirmai Albert és Gábor Andor Rinádó című operettjéből Bende Zsolt énekelte a Kalifornia dalt. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunkban ezen a héten minden nap felidézzük a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékok történetét. Ám mielőtt mesélnénk róla, szeretettel köszöntjük születésnapján Csákányi Eszter, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját. 2 éven át a Nemzeti Színház stúdiójának a növendéke volt, majd a Kaposvári Csiki Gergely Színház társulatához szerződött, amelynek hosszú időn át meghatározott tagja maradt. Közben a Filmvásznon is bemutatkozott a Szikrázó Lányok című alkotásban. Ezt követően a Budapesti Katona József Színház művészeként folytatta pályáját 1 évtizeden át, majd a Kréta Körszínház tagja lett. Később szabadfoglalkozású színészként számos társulat és produkció előadásaiban szerepelt. Többek között a Pintér Béla Társulat, az Orlai Produkciós Iroda, a Nemzeti Színház, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Trafó, az Örkény Színház és a Madách Színház előadásaiban. 2017-től az Örkény Színház társulatának tagja. 2025-ben Psóta Irén díjban részesült. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Budai Dénes, az Egyik ember gazdag című dala, Csákányi Eszter és Csákányi László előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: az egyik ember gazdag, az övé minden kincs. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs.
1: A másik ember boldog,

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A szegedi szabadtéri játékokon az 1970-es években is rendszeresen léptek fel külföldi együttesek a Dóm téren. Többek között Olaszországból, Bulgáriából, Ukrajnából, Lengyelországból és Szovjetunióból is érkeztek vendégjátékok. Vaszi Viktor a prózai darabokon kívül klasszikus operák bemutatóinak sorát szervezte az ikonikus helyszínre, például Otellót, Fidéliót, Nabukkót és az Aidát is. A következő évtizedekben Horváth Mihály igazgatói korszaka alatt háttérbe került a prózajátszás, és az opera mellett megjelent új, népszerű műfajként a musical. Elsőként Szakcsi Lakatos Béla Piros Karaván című műve, majd 1984-ben a magyar rockopera az István a király, 1986-ban a világhírű Jézus Krisztus Szupersztár, 1987-ben pedig a Nyomorultak került színre. A következő években pedig már számos világhírű musical ősbemutatójának volt helyszíne a Dóm tér, és vált ezzel a hazai musical játszás meghatározó színhelyévé. Most pedig jöjjön Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperájából Heródes dala Csuha Lajos előadásában. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A szegedi szabadtéri játékok az 1990-es években dr. Nikolényi István igazgató és Kovács Ágnes igazgató helyettes vezetése alatt komoly műszaki fejlesztés eredményeként a fix lelátó helyett mobil nézőtér került a térre. Műfaji sokszínűségét ebben a korszakban is megőrizte a szabadtéri, sőt, a musicalek további erősödésével olyan nagy sikerű darabok bemutatója fűződik ehhez az évtizedhez, mint például a Miss Saigon vagy az Elizabeth. Dr. Nikolényi István igazgató kezdeményezésére 1996-ban a játékokat összevonták a Szegedi Nemzeti Színházzal. Így egy időre megszűnt önálló intézményi léte. Most pedig következzen Claude Michel Schönberg Miss Saigon című műzikeljéből Kim dala. Énekel Vágó Zsuzsi. Dankó Rádió. Nem arra szültelek, hogy fél.

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2004-ben visszakapta önállóságát. A színházról leválva önálló gazdasági társasági formába szervezi újjá fenntartója, a város. Igazgatónak Bátyai Edinát nevezték ki, aki művészeti vezetőnek Kesselyák Gergely karmester rendezőt kérte fel. Az önállósodást biztosító döntés a játékok életében biztosította a dinamikus fejlődés lehetőségét. A menedzsment komolyan vette a 30-as évek alapítóinak gondolatait, így a művészeti misszió mellett a város idegenforgalmi fellendítését is célul tűzték ki. A játékok kezelésébe és üzemeltetésébe került a csodálatos szecessziós épített örökség, a Reök Palota, vagyis a regionális összművészeti központ, amelynek alapító igazgatója a fesztivál igazgató helyettese Herceg Tamás lett. Ezzel az előadó művészi műfajok mellett a szervezet tevékenységei között hangsúlyosan megjelenik a képzőművészet is. Most hallgassuk meg Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Elizabeth című musicaljéből a Mint két gája című dalt. Énekel Janza Kata és Sasvári Sándor. Túl az Óperencián.

kedves hallgatóink, Ránki György, Garai Gábor és Romhányi József szerzeményét, a Bolha Twistet hallottuk, Márkus László, a Módos Vokál és a Körmendi Együttes előadásában a Hattyú dal című filmből. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel a Kossuth és háromszoros Jászai Mari díjas színművészre, érdemes és kiváló művészre, Márkus Lászlóra születésének évfordulóján. Márkus László 1927-ben a mai napon, 99 éve, június 10-én született Budapesten. Már kisgyermekként rajongott a mozifilmekért. 1947 és 1951 között a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, ahol Leotai Árpád volt az osztályfőnöke. 1951. november 1-én szerződtették a Debreceni Csokonai Színházba, ahol első nagy sikere Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjében, Bóni gróf szerepében volt. Később 1957-től a Madách Színház társulatához szerződött, melynek aztán egészen haláláig tagja is maradt. Márkus László sokoldalú, rendkívül tehetséges művész volt. Jellegzetes humorát bohózatokban és vígjátékokban csillogtatta meg, de mély jellemláttató képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, valamint rádiófelvétel őrzi munkáját, mint például a Tizedes meg a Többiek, a Régi Idők focia, vagy az Ötödik pecsét. És természetesen ne feledkezzünk meg Huszka Jenő, Bob Herceg című operettjének filmváltozatáról sem, amelyben Plum Pudingot, a gazdag Borbét alakította zseniálisan. Márkus László nagyon szeretett utazni is. A legjobban London szerette, ahol számtalan darabot és filmet megnézett. A másik nagy kedvence pedig Párizs volt. Márkus László a magyar színjátszás kiemelkedő művésze, aki 1985. december 30-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És ma ünnepli születésnapját Szeredi Krisztina, a magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett énekművész, operaénekes. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekművész szakán diplomázott. Játszott a Budapesti Operett Színházban, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, a Turai Ida Színházban, valamint az ország számos más színpadán is. Előadásaival nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján is nagy sikereket aratt. Fellépett többek között az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Amerikában és Ausztráliában is, ahol mindenütt nagy elismeréssel fogadta a közönség. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjéből, Marica belépője. Énekel a születésnapos Szeredi Krisztina. Jó rádiózást!

a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéből Rátonyi Hajni énekelte a Miau című dalt. Ezzel a vidám dallal köszöntjük a színésznőt, aki ma ünnepli születésnapját. Rátonyi Hajni a Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett. Édesapjával, Rátonyi Róberttel több külföldi turnén szerepelt. Játszott a Tália Színházban, a Vidám Színpadon és a Soproni Petőfi Színházban is. 2002-től szabadúszó. Sokoldalú színésznő, aki vidám és drámai szerepekben egyaránt érvényesül. Színházi szerepei mellett rendszeresen szinkronizál. Számtalan filmben játszott, többek között az Abigail című televíziós sorozatban is, melyben Murai szerepét alakította. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most Bródi Tamás, Liszt Ferenc díjas karmesterre, zeneszerzőre, érdemes művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1913. január 24-én született Kolozsváron. Zenei tehetségét tanárnő édesanyjától és karmester édesapjától, Bródi Miklóstól örökölhette. Már 4 évesen felismerte a hangjegyeket, ami arra ösztönözte édesapját, hogy tudatos, intenzív zenei nevelésben részesítse. 1929 és 1933 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést tanult Kodály Zoltánnál, vezénylést pedig Unger Ernőnél. 1935-ben a Budapesti Szimfonikus Zenekar vendégkarmestere lett, majd 1936 és 1941 között a Víg Színház karmestereként dolgozott. Ezt követően Bécsben, Bernben és Lucernben lépett fel a II. Világháború kitöréséig. 1947 és 1973 között a Fővárosi Operettszínház karmestere volt. Emellett néhány évig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát is vezényelte. Bródi Tamás 1990. június 10-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg Huszka Jenő, Lili Bárónő című operettjéből az Egy férfi képe van a szívem közepében című dalt Kalmár Magda előadásában. A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarát Bródi Tamás vezényli. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Offenbach a Férj kopogtat című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban ezen a héten minden nap a 95 éves jubileumát ünneplő szegedi szabadtéri játékokról mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubo, francia származású orosz festő, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wattpullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek egymással. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi között fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják új KKV-k támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV, valamint az Intercity flottáját. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadó száj- és körömfájás járvány. A jó és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez igazolás kiállítása szükséges, és emiatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgatóhelyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Változik a közlekedés holnap és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es, a 4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben jár majd a megszokottnál. Ami az időjárást illeti, estétől többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órás napsütés várható, a hajnali 10-17 fok után 20-26 fok közötti értékekkel.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Valahol egy kis faluban. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai húscsök prímást, egy órás zenei összeállításunkat Morvai Károly és Dulácska Gézáné hallgatójával kezdjük. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, nem sokára Bányai Márton énekli el a dalt, ifjabb Berki Bélai zenekara kíséretével. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán László Imrétől két nótát is meghallgathatunk. Volt egyszer egy régi tavasz, és kiskendő, nagykendő. Olá Kálmán és zenekara muzsikál majd archív felvételünkön.

volt egyszer egy régi tavasz, azóta se nyíltak úgy a rózsák. Volt egyszer egy kicsi asszony,

se billen a piskalapom széle. Háj, háj, az az asszony tudná, hogy még mindig majd meghalok érte. Ha véletlen tanálkozó, meg se billen a kis kalapom széle. Háj, háj, az az

Hajnalom, csillagom, Zalatót Erzsébet énekli el nem sokára Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor névfrissét. Lakatos Antal és zenekara muzsikál hozzá, előtte pedig Lakatos Miklósékat halljuk játszani Bokor János kíséreteként Nincs szebb madár a fecskénél. A most hallható felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

Jeder schämt, geht besser.

Véncigány volt az a dal, amely a 2023-as és a 2024-es év magyar nótája szavazásunkon is második helyezett lett. És ez az a dal, Kondor Ernő hallgatója, amely nem sokára felcsendül itt a Dankó Rádióban, méghozzá egy devecseri Dankó klubos felvételről. Jenei Gábornak majd Danyi Lőrinc zenekara játszik. Utána egy Réf Fülöpi felvételt hallunk, szintén egy Dankó klub alkalmával készült, Kolostyák Gyulával és Balázs Tamás zenekarával. Ez lesz a Megérett a paprika, megy. Majd Tarnai Kis László is darra fakad, Jaj, de nagyon régen volt, és Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa címmel. A művész úrnak Jónás Géza zenekara muzsikál Gyulai Dankó klubos felvételünkön.

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Hús csak prímás című zenei összeállításunk. Ki tudja, hogy mitől van? Ez a címe Fábián Ferenc és Kikli Tivadar hamarosan hallható csárdásának, az előadó Szentendrei Klára. Könnyek nélkül élni könnyebb, ezzel a dallal folytatjuk most, Gáspár Anni következik, és Nyári László együttese.

0: hazajön, kitartara én repülök elébe.
1: Rózsák, gyöngyvirágok. Ez lesz a következő dal, amelyet együtt meghallgathatunk itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Leszler József és Heródek Sándor csárdását Lente Lajos énekli, és Jeremiás Béla zenekara játsza el. Utána két olyan művészt is meghallgathatunk, akik Dankó Rádiós díjazottak. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjas lett, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Ő természetesen zenekarával együtt muzsikál majd. Ez lesz a Hej Deládé Deládé nem sokára, itt a Dankó Rádióban.

Nem kereslek én már csillagot az égen. Cigány, leány, virágszál. Megmondom a szemedbe is. Halljátok, cigányok, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Burka Sándor és Babusa Miklós Frisse, a 2023-as év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Nem sokára Gál Gabriella énekli el nekünk. Előtte Tolnai László és Dobrovolni István csádása hangzik el Kalocsai Zsuzsától és Németh Csicsó József zenekarától. Csenki Imre

Isten annyi csillag fenn az égen. Petrik Sándor és Magócsi Lajos dalának címe ez. Nem sokára Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Dóka Zsuzsától és Bangó János zenekarától halljuk. És az ezt megelőző felvétel is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, de az már Gáti Pállal és Berki Péter zenekarával. Hallgassuk meg az Aranysárga levelek közt című hallgatót.

0: magyarul, a páros csók csoda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk, vagy százik.
1: Hármat rikkant a Rigó. Ez volt Csizmadia Imre és Magyarádi Jenő csárdása. 1964-ből hallhattuk Vörös Sárit és Kozák Gábor József zenekarát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében megtisztelő figyelmüket. Örülünk, ha velünk tartottak, és annak még jobban, ha jól is érezték magukat az elmúlt egy órában. Köszönöm tehát a figyelmet, búcsúzom, Morvai Noémit hallották, most pedig még a Rajkó zenekart, akik eljátsszák nekünk ifjabb Magyar Imre dalát, Neábrándoz orgonáról. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Márkus Luca színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Színművészeti Egyetemen eltöltött évek tanulságai, és hogy mit adott a két színi pedagógus a Thália papsága felé vezető út eléréséhez, de szót ejtünk majd arról is, hogy miben befolyásolta vendégünket a színpadi karakterek megformálásában Rutkai Éva munkássága. Vasárnap Fenyő Iván színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mennyiben különbözik a színházi és a filmbéli karakterek megjelenítése, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy mennyire fontos egy színházi embernek a mentális készenléte egy-egy művészi feladat végrehajtása előtt. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Éljük át együtt a játék örömét!
3: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
2: Ugye?
3: Mindig vesztes csapat volt, mind a három.
4: Mindennyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább.
4: Normális maga.
3: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
5: Hastánc. Vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek egymással. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett pedig megújítják a hév és az Intercity flottát. Júniusban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István ismertette, hogy az 500 milliárd forint keretösszegre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A fejlesztéseket 2030 végéig kell befejezni. A tárcavezető hozzátette, a támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawatttal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodaboly-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie június végéig. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet. Az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blahalujza térről. Estétől többfelé kell számítanunk esőre, záporra, zivatarra, néhol jégesőre is. A szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17, délután 20 és 26 fok között alakul.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma esti népzenei összeállításunkat mélykeréki dallamok indítják, illetve zárják, s közben a pásztorok zenei hagyományából mutatok néhány szemelvényt. Induljunk a Délalföldről, méghozzá Békés Csabáról, ahová a Talléros együttes tagjai valók. A Remek fiatal muzsikusok Itthon című albumáról szól egy mélykeréki összeállítás, aztán pedig Dévaványai pásztordallamok.

A debreceni Szeredás együttes 2013-ban jelentette meg Rózsa Sándor Felül a nyerekbe című albumát, melyről a most következő hortobágyi, hajdúsági dalok is származnak. A zenekarral Berde Sarolta, Bíró Gergő, Berde Sándor és Dzsupin Pál zenél.

0: Három különböző vidékről származó eredeti felvétel következik, mind a három a juhait kereső pásztor történetét mondja el. Az elsőt a Fejér megyei, perkátai, Parasztbadi József és zenekara előadásában hallhatjuk, a másodikat a vajdaszentiványi cimbalmos Bóné Sándor játsza, akit Ponci Gyula kísér, a harmadikat pedig a moldvai Gusa Pál, aki Magyarországra települése után egyházas kozáron lakott. Gusa Pál szövegében felfedezhetünk egy különleges szót, méghozzá a fókát, ami ebben az esetben nem az állatot jelöli, hanem a falkát. Ez az állatcsoportot jelölő szó elsősorban a dunántúli, somogyi, illetve Balaton környéki pásztorkultúrában maradt fenn, és érdekes lenne megvizsgálni, Gusa Pál a furulyás Moldvából hozta-e ezt a kifejezést, vagy már itt egyházas kozáron találkozott vele.
1: Elvesztette Zulán leánya kecskét. Sajnos ezt meg is kéne keresni. Megy, megy, szegény olaj leány. Néz a levegőbe, hol lehet az én drága kis kecskét, az egyetlen kis állatom, minden kis vagyonkám. Hát, megy cikolának főfelé. Gyűjj visszafelé nélkutnak. Úgy se lát semmi. Majd, mikor fölír fülső szóg a házára, ott meglát egy nagy pörkű tuskót, aztán azt hitte az ő kecskéje.

megint megy az olajleány, egyszer csak aztán fémegy szobaháza felé, ott megint meglássuk, nagyon megörült, hogy már biztos ez az ő kecskére.

tovább ballag az olajleány. Már őnek ezen kívül semmilyen nem volt, csak az az egy kis kecskéje. Ahogy megy, mendegél. Hát egyszer csak lássuk, hogy nem a perkáti cigánsorom, megvan a kecskéje, a bak meg a bőgő.

elfurujálom a juhásznak a nótáját. A juhász elvesztette a birkáit, mert lefeküdt és elaludt. A fóka elhúzódott a járásról kívül, és behúzódtak egy szakadékba, és éjjel ott anyáztak a kutyával együtt. De hát a juhász, mikor fölkelt éjjel, akkor vigyázkodott, nem lát semmit. Akkor elindult keservibe, kereste a fókát, nem találta sehol. Akkor elővette a furuját, és elkezdett keservesen furujálni.

elhallgatott a furujával, kiabált a kutyájának, gyütt a kutya, akkor visszakitte, hogy zavarja fel a fókát, akkor felzavart a kalampok, megszólaltak, meg csengők, és odament egész baut a fóka, elkezdte hajtogatni a gunyhó fele, akkor egy györemnótát furujált, hogy megvan a fóka.

a remek fúvós Szokolai Dongó Balázs és a kiváló orgonaművész Fassang László közös felvétele a Moldvai Pásztor Szoltáncházban című műsorunkban, utána pedig egy mese a Sziget közből. A tudós pásztor történetét Somogyi István mondja el.

Tátos Kelemen Dénes Csallóközből származott. Pásztor volt a vajkai Cikola-szigeti Szilajcsordánál. A nép Tátosnak mondja. Cselekedeteinek számos tanúja van még. A fia úgy tudja édesanyjától, hogy apját gyerekkorában egyik este egy idegen fehér bika megnyomkodta. 3 napig feküdt tőle, mintha meghalt volna. Aztán magához tért, és nem volt semmi baja. Csak a fején nőtt egy akkora csomó, mint egy tyúk tojás. Holtáig nem múlt el neki. Ebben hordta a táltosoktól kapott tudományát. Mert az a bika is táltos volt. Azóta lett ő is táltos. Egy csallóközi pásztor, aki bújtár korában együtt őrzött Kelemen Dénessel, azt mondta róla, hogy igen mogorva szótlan ember volt. Sokszor elment a csordától, és a vörösfüzes alsó végiben meghagyott látófára mászott, azon gubbasztott napestig. Egyszer napkelte előtt arra ébredt, hogy Kelemen csendben kiment a kunyhóból. Utána mászott, hogy ki lesse, mit csinál. Addigra már ladikban ült, és a nagy ciglés felé evezett. Ő is utána lopózott ladikjával. Mire kikötött, Kelemennek már nyoma veszett. Nem látta sehol. Már éppen vissza akart fordulni, mikor a sűrűből nagy dobogást, lónyerítést hallott. Oda mászott a galagonya bokrok alatt. Hát látja ám, hogy egy fehér, meg egy fekete csődör verekedett egymással. Igen, rúgták, harapták egymást. Csak úgy gőzölöttek mind a ketten. De úgy látszik, szagot kaphattak felőle. Felkapták a fejüket. Nagyot nyerítettek, és beugrottak az erdőbe. Erre visszament a gunyóhoz, de mire bemászott, Kelemen már bennfeküdt, úgy tett, mintha aludna. Csupa víz volt az izzadságtól, mert tátos volt. Üve

cselekedett, lóvá változva. Egyszer nyárosban megvadult a villámbika. Fához nyomott egy bújtárt, és hárman se bírtak vele. Csak az öreg Kelementénes a tátos mert elébe menni puszta kézzel. Rohant a bika feléje is, de keményen a szeme közé nézett, és ráparancsolt, hogy megállj! Villám megtorpant, és oda kurlogott hozzá, mint egy kutya. Megnyalta a kezét. Arra is emlékeznek, hogy Törek rostára parazsat tett, erre füveket szórt, és így füstölte meg a beteg jószágot. Közben ráolvasott, mintha visszájárót számolt volna. Cikola szigeten a saját szemükkel látták, amint az öreg Kelemen leszúrta bunkós végű csörgős botját, rátette kalapját, és megparancsolta neki, hogy őrizze helyette a csordát, amíg bemegy a faluba dohányért. És a csorda a bot körül legelészett, amíg az öreg vissza nem jött. A fia mondta el, hogy marhaganéba érlelt galagonya botja volt. Apja saját maga faragta meg. Hegyesedő végére a Dunát faragta rá. Ebből nőtt ki egy leveles folyóka, kígyó módra körül kanyarogta a botot, és bunkós fejénél a nappal, a holddal és a csillagokkal ért véget. Ide viste a neve betűit is. K.D. Akárhová ment, mindig vele volt. Ha lefeküdt aludni, akkor is maga mellé tette. Nem hagyta el soha. Régi halottas virasztásokra is elhívták. Kifüstülte a halottból a gonoszt, hogy nyugta legyen tőle. Öreg rostára parazsat rakott, és zsebiből füveket szórt rá. Mások szerint fiatal nyírfahajtást tett a parázsra, úgy sisterget rajta, mint a zsír. Ezzel körülfüstülte a hóttat, és morgott is hozzá valamit.

0: Egy hétig haldoklott. Teljesen egymaga kínlódott a szobában, mert még a gyerekei sem mertek hozzá bemenni. Pedig folyton hívta őket a nevükön, és kérte, hogy jöjjenek be. Hadd adhassa rájuk a tudományát, hogy nyugodtan meghalhasson. Ennivalót is csak úgy adtak be neki az ajtóból vetélő lapáton. Végre mégis meghalt, 1915-ben Duna remetén. Kívánságára a csörgős botját melléje tették a koporsóba.
1: A sziget közből délre, Somogyba visz minket az Egy Szólam Együttes és Dzsupin Pál felvétele, a Molnár nótája, mely szintén egy történetet mond el.

Adásunk végén mester és tanítvány muzsikája szól, a szegedi Rozsda Maró zenekar tagja, Nagy Gábor egyik legmeghatározóbb mestere, a tereskei pásztor Pál Pista bácsi volt. A Rozsda Maró zenekar Mély című albumán játszanak ketten, az összeállítás címe is ez. Majd, ahogy ígértem, adásunkat egy mélykeréki összeállítás zárja ugyanerről az albumról. A Békés Banda prímása Barbóc Sándor emlékének szentelt muzsikát Lifták Dániel és Nagy Gábor játsza. Én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor és adásmenedzserünk Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a világzenei válogatás, a Népek dalai. Június 10-én szerdán este, ma is éjfélig tart műsorunk. A héten a világzenei újdonságokra fókuszálunk, például már is adunk egy dalt a Szélműves zenekartól. Aztán hallunk világzenét amerikai ausztrál koprodukcióban, és banjo muzsikával is készülünk, meg azért az újak mellett a klasszikusokra is jut mindig pár perc. Ezúttal Stan Getz és Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema című 1964-es brazil klasszikusát idézzük fel. Kellemes rádiózást mindenkinek ma estére. Kezdjünk újdonsággal, egy saját felvétellel, a Szélműves zenekarral. A dal tőlük a Corrado Eleanor.

Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalait, a világzenei válogatás. Folytatjuk már is Tenzin Chogallal, aki Tibetből indult, 12 évet töltött diákként Indiában számüzetésben, majd végül Ausztráliában talált otthonra. 2026-os albuma a Be the Sky a főként operáiról, szimfóniáiról és kamarazenéiről, na meg filmzenéiről ismert Philip Glass közreműködésével készült, és a 14. Dalai Láma 90. születésnapjára szánt zenei felajánlásként született meg. Ez a korong tehát a tibeti hagyományos hangzást kortárs klasszikus elemekkel kapcsolja össze. Megszólal benne például a dranyen, ez a hosszú nyakú faragott lant, amelyet gyakran pengedővel szólaltatnak meg. Továbbá bambuszfuvola, zongora és gyerekhangok is szerepelnek a dalban. Chogall számára ez a lemez nem csak baráti együttműködés, hanem személyes emlékezet is. Saját történetét, a tibeti közösség hangját és spirituális örökségét is beleírta a dalokba. Az egyik felvételben több mint 100 gyerek éneke hallható, máshol ősi tibeti szövegek és saját versei találkoznak a már említett közreműködő Philip Glass meditatív zenei világával. Hallgassuk tehát a tibeti származású Tenzin Chogall muzsikáját 2026-ból, ez a River of Joy.

Info Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Joseph De Cosimo a következő előadó neve, és ez a név ismerősen csenghet az amerikai folk és old-time zene rajongóinak körében. A Tennessee Signal Mountainből indult muzsikus mesteri érzékkel nyúl a hagyományhoz, de mindig úgy, hogy az élő maradjon, személyes, eleven és mély. 2025-ös lemezén, amelynek címe egy titokzatos epelecsi szurdokra utal, nem csak hangszereket, hanem történeteket is megszólaltat. A korong első dala, az Ida Red, igazi visszatérés a gyökerekhez. Egy ismert dallam a déli hegyvidékekből, amit Morgan Sexton, a kelet-kentucky banjo játékos emlékének szentelt. Sexton soha nem lett hivatásos muzsikus, de hangzása olyan volt, mintha csillagpor hullott volna a húrokra. De Cosimo szavai szerint mennyei és tágas. A mindjárt felhangzó Ida Red című dalban nem harsány, hanem csendes, emelkedett tisztelgést hallunk tehát egy eltűnő, lassabb világ tisztasága előtt. Joseph De Cosimo felvétele következik 2025-ből, banjo muzsika az Egyesült Államokból, a dal az Ida Red.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai, melyben holnap után pénteken este 23 órától Bangó Margit koncertjét hallhatják. Az énekesnő a Szabolcs megyei Vásáros Naményban született, tradicionális muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos volt, édesanyja csodás énekhangja pedig gyerekkorának feledhetetlen, meghatározó és egész életére elkísérő élménye. 1967-ben a Magyar Rádió által meghirdetett tehetségkutató versenyen való részvétele meghozta a gyümölcsét. A rádió még abban az évben felvételt készített Bangó Margittal, és ezeket a kuratórium sugárzásra alkalmasnak találta. Bangó Margit innentől fogva, ahol csak lehetett, énekelt, Brüsszeltől Vásáros Naményig. Magyar nóta és cigánydalok százait tanulta meg és énekelte, sorban készültek a rádió felvételek, és a magyar televízióban is egyre többet láthattuk énekelni. A 80-as években jött létre a mai napig legendás Bangó Margit Horváth Pista kettős. A 90-es évek elején a 100 tagú cigányzenekar szólistája lett. Ebben az időszakban számos külföldi és hazai koncerten, nagyszabású gála előadásokon szólalhattak meg a több száz éves hagyományokkal rendelkező magyar nóták és cigánydalok. Bangó Margit 2019-ben a Petőfi Rádió Akusztik Legendák sorozatban lépett fel. Koncertjét holnap után hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Angliából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok újdonsággal, például az argentin tangó egyik kevésbé ismert, de mégiscsak meghatározó újítójával folytatjuk. Belgiumból kaptuk ezt a világzenét érdekes módon. Hallunk egy dalt Csinszkától is. És mindemellett szól világzene, nem csak vadonatúj, de régebbi is. Törökországból, Svédországból és itthonról is persze. Most pedig irány Anglia, Natalie Wild Goose muzsikája, az Angel.

világzenei válogatás a Dakkó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A héten rengeteg világzenei újdonság szól nálunk, ilyen a következő dal is. Az argentin tangó egyik kevésbé ismert, de mégis igencsak meghatározó újítójával, Eduardo Rovirával folytatjuk. Rovira, Astor Piazzolla argentin zeneszerző és harmonikás kortársa volt, aki életművével a tangót és a bandoneont a komoly zene részévé tette. De miközben Piazzolla New Yorkban, Párizsban és más nemzetközi közegekben is építette pályáját, addig Eduardo Rovira többnyire Argentinában maradt és magát a tangót próbálta tovább gondolni. Zenéjében a műfaj határait tágította, helyet kaptak benne a 12 fokú zeneszerzés gondolatai, Stravinsky és Schönberg hatásai, valamint az argentin folklór elemei is. Most a Sonico együttes következik, amely éppen erre az életműre fókuszál. Nevüket Rovira 1969-es korongja ihlette, munkájuk pedig valódi kutatás volt, ahogy ők fogalmaznak, zenei régészet. Kéziratok, töredékes zongora kivonatok és archív felvételek alapján építik újra azt a hangzást, amely évtizedekre szinte eltűnt a koncerttermekből. Most Eduardo Rovira világába lépünk be, a belga Sonico tolmácsolásában. A dal tőlük a Keloparen.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Az erdélyi származású Csinszka zenéje olyan, mint egy gyönyörű táj. Egyszerre vált ki belőlünk ismerős és meglepően új érzéseket is. Dalaiban népzenei utalások fonódnak össze popos textúrákkal, rockos lendülettel, de ez a keveredés soha nem kaotikus. Épp ellenkezőleg a sokszínűség nála nem zavaró ellentét, hanem tudatosan vállalt egység. Ő azt mondja, az ellentéteknek nem feltétlenül kell kiütniük egymást, arra törekszik, hogy kezet fogjanak és megbarátkozzanak egymással a kontrasztok. És valóban, zenéjében együtt él a női érzékenység és a férfias határozottság, az archaikus hangzás és a legmodernebb zenei eszközök világa. A hamarosan hallható Intim Acid című dala is egyszerre kemény és lágy, bátor és sebezhető, egy olyan üzenet, amely nem fél kimondani, hogy a félelem és a bátorság ugyanannak a léleknek a két arca. Csinszka egy határait tágító művész, aki nem másokat akar formálni, hanem saját fejlődésén keresztül inspirálja hallgatóit. Hallgassuk 2025-ös dalát, az erdélyi származású Csinszka énekel, íme tőle az Intim

Folytassuk most ismét magyar zenével a Dankó Rádióban, a világzenei válogatásban jön a görög-magyar Meybahar zenekar. A zene képes közelebb hozni különböző kultúrákból érkező embereket, ezt vallják a csapat tagjai. Kopcsik Márton, az egyik alapító mesélte, hogy tanulmányai során találkozott Marilia Pilti görög szantúri játékossal. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően bontakozott ki a zenekar és alakult ki a Meybahar felállása. Több különleges hangszeren is játszanak, Marilia például görög szantúron, ami a magyar cimbalom rokona. Lényegében egy hordozható, kisméretű, pedál nélküli cimbalom, amit állványra helyeznek, mikor játszanak rajta. A görög népzés

Zenem egyik meghatározó hangszerpárja a szantúr és a hegedű. Egy másik zenekari tag az indiai ütőhangszerek egyik legkedveltebbjén, a tablány játszik például, de használnak még dohollát, zengő úrosbrácsát és keretes dobot is. Most bemutatkozó kislemezük Szimmadó dalát hallgatjuk 2019-ből. A Danko Rádióban játszik a görög-magyar Meybahar zenekar, a dal pedig az Abyss.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Rövidesen 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Malawi világzenét hallgatunk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Folytatjuk most a Népek Dalait, ez a világzenei válogatás egészen éjfélig. A héten sok világzenei újdonságot adunk, például egy vadonatúj angol muzsikát a Goblin Bandtől. Aztán meghallgatjuk a Makám legutóbbi korongjának egyik dalát, és további újdonságokra számíthatnak, mint például ebben a pillanatban Malawiból a Kasambwe Brothers felvételez a Ghetto.

Dankó Rádió világzenei válogatása szólt, ez a népek dalai. Nagyon sok világzenei újdonsággal egész héten, ilyen a következő is. A londoni Goblin Band érkezik most hozzánk, egy fiatal zenészekből álló formáció, amely az angol népzenei hagyományt élteti, mert a szerintük nem lezárt örökség, hanem újra megszólaltatható közös nyelv. A zenekar tagjait tehát egyrészt a tradicionális zene, a társadalomtörténet, valamint az a vágy hozta össze, hogy saját generációjuk számára is élővé tegyék ezeket a néha már elfeledett dalokat. Játékukban hegedű, tekerőlant és acapella ének is megszólalt. Számukra az angol folk nem nosztalgia és nem díszlet, hanem lehetőség arra, hogy a múlt dallamaiban mai kérdések, közösségi tapasztalatok és személyes energiák is helyet kapjanak. Már is mutatjuk, hogyan csinálják ezt. Világzene következik Angliából, 2026-ból a Goblin Band-től. A dal a The Wild Wild Berry.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádió.

A Dangó Rádió világzenei válogatása szól a népek dalai. Hallgassunk magyar világzenét, a Makám együttes következik, amely a világzene nemzetközileg elismert hazai nagykövete. Zenéjükben többféle hatás érvényesül, beleértve a magyar dallamokat a Kárpát-medencei hagyományokkal. Hangszerválasztásuk mutatja meg leginkább ezt a sokszínűséget, hiszen van indiai tablá, bolgár fúvós és vonós hangszer, a kavár és a godulka, de Afrikában népszerű hangszereket is használnak, persze az Európában már megszokott oboa, gitár és bőgő mellett. Saját dalaikon túl megzenésített verseikről híresek. A klasszikusoktól a kortárs írókig számos költő alkotását gondolták újra, és ez alól a most következő dal sem kivétel. A 2025 évvégén megjelent Világító torony című korongjukon szerepel a Zenit, amely Zalán Tibor, József Attila díjas költő verse. A Zenit jelentése tetőpont. Zalán Tibor azonban nem csillagászati értelemben vizsgálja az emberi lelket. Adott egy őszinte vallomás a lét múlandóságáról, amihez az együttestől érkezett a vershez tökéletesen illeszkedő gazdag zenei világ. Hozzáadja azt a pluszt, amit eleve magában hordoz a szöveg, de így átélhetőbbé válik a vers üzenete. Tökéletes összhangban van a szöveg és a zene, ettől is időtállóak a Makám dalok, amelyeket már több mint fél évszázada töretlen lelkesedéssel hallgat a közönség. A Makám zenekar következik, szól Zalán Tibor versének megzenésítése, a muzsikát Krulik Zoltánnak köszönhetjük, íme a Zenit.

0: előtted áll.
1: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A héten péntek lévén ismét jelentkezünk koncerttel, 23 órától holnap után este Bangó Margit koncertjét hallhatják. A zenész családba született énekesnő, édesapja cimbalmozott, édesanyja énekelt. 17 évesen édesanyja biztatására jelentkezett a Magyar Rádió tehetségkutató versenyére. Ezt követően stúdiófelvételek készültek vele. Fiatalon férjhez ment, egykor az ország legfiatalabb nagymamája volt. Első férje Bangó Lajos volt, de házasságuk csupán másfél évig tartott. Ebből a kapcsolatból született lánya Marika. A válás után már nem tudta elengedni a Bangó nevet, így lépett be a zenei köztudatba. Azóta művész névként használja, eredeti neve Szabó Marika. Bangó Margit azt mondja, a fontos küldetésének érzi, hogy a mai fiatal generáció és az utánuk következők megismerjék és megszeressék azokat a dalokat, amelyeket az ő hangján ismerhettünk és szerethettünk meg. Bangó Margit azt mondja, a családjában egyedül ő ért meg ilyen szép kort, igazi Matuzsálemnek tartja magát. Úgy gondolja, Istennek sok terve van vele, nem egyszer küldte vissza a halál torkából, de ezek csak próbatételek voltak, hiszen az élet, ahogy mondja, sok keserűségből áll. Az énekesnő azt vallja, a hite mindennek ellenére töretlen. Bangó Margit 2019-ben a Petőfi Rádió akusztik legendák sorozatban lépett fel. Koncertjét holnap

Lassan-lassan éjfél, véget ér mindjárt a népek dalai a Dankó Rádióban. Én búcsúzom, holnap este remélem találkozunk újra, hasonlóan színes világzenei kínálatra számíthatnak. A gyártásvezető Sztrányulszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, én pedig búcsúzom, a himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: asszony azt is kell szeretni.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Jaj, de szépen muzsikálnak. De még milyen szépen. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Húsz csak prímása most kezdődik. Tartsanak velünk a következő egy órában, hogyha tehetik. Miskolci Balogh Zoltáné zenekara muzsikál nem sokára. Simon Fikálmán és Lisznyai Kálmán hallgatóját Kalina Enikő és Dócs Péter éneklik el nekünk. A Sára Sándor vetítőteremben készült a hamarosan hallható felvétel 2025. novemberében jubileumi 50. stúdiókoncertünkön. Ezt követően Petrik Balástól Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója hangzik el, ha igazi jó barátom vagy. Önök pedig, ha igazán szeretik a magyar nótát, a magyar zenét, a jó muzsikát, tartsanak a Dankó Rádióval. Kellemes időtöltést kívánok!

Répa, répa, sárga répa. Hamarosan Szerdahely János és Marcali Frigyes frisse szól itt a Dankó Rádió húscsap prímásában a 2016-os esztendőből, méghozzá Farkas Rozikától és Toldai Zoltán zenekarától. De előtte még felelevenítünk egy 2022. április 24-i felvételt, mely a Jó ebédhez szól a Nóta című Duna televíziós műsorban rögzült. Karcagi Nagy Zoltán énekli el Lányi Ernő csárdását, Minek a szőke én nékem címmel, ifja Berki Béla és zenekara társaságában.

Három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Az első Dunaszerdahelyi, a második Badacsony-tomai, a harmadik pedig gyulai felvétel. Ez utóbbi 2024. május 10-én készült, Hatvani Kis Gyöngyivel, a 2023-as év magyar nóta díjasával, valamint Jónás Gézával és zenekarával. Sűrűn esik az eső. Ezt megelőzően Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdására kerítünk sort. Sárgul már a kukoricaszár. Johann János és együttese majd Somogyi Erikának húzza. De csak azután, hogy meghallgatnánk a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozattal kidüntetett Budai Beatrixot, és a 2023-as év cigányzenei díjasát ifjabb Sárközi Lajos prímás zenekarával Vince Zsigmond és Kullinyi Ernő dalának előadóiként. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Lőre, lőre, cudar lőre, Pék László énekelte el a dalt az iméntiekben, azt megelőzően pedig Hollai Bertalantól hallgathattuk a Haragszik az édesanyám című csárdást, ifjabb Sánta Ferenci zenekara közreműködésével 2004-ből. Kedves hallgatóink, Önök 2026-ban még mindig a Dankó Rádiót hallgatják, és most itt ezekben a percekben a Húscsak Prímást, amelyet egy 2025-ös felvétellel folytatunk, mely felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Petró István dala következik, Anyám, édesanyám dallal köszönöm, Újvári Marikától és Balázs Tamás zenekarától. Aztán szintén ünnepi nótával folytatjuk, Petró István dalát Márkus Ilona énekli, és Kis Károly is dalol nekünk, Felszállott a vadgalamb címmel. Tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval.

napi reggel délbe este a csókomat várja. Új szeretőkirem csalhat sosem kacsint.

szép a rózsám, nincs hibája. Nógrádi Tóth István énekli el nem sokára Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György frissét 2001-ből. Előtte pedig Szabó Sándort hallgatjuk. Dangó Pista és Pósa Lajos csárdása következik. Felvégi ház, alvégi ház. Jeremiás Béla zenekara muzsikál.

utána. A másikat odadom a szőke hajóba várnak. Egyik felé odadom egy csillagszemű barnának, a másikat odadom a szőke hajóba.

0: szemben is egyfán.
1: Valamikor én is hittem. Bíborban ég bakonyerdő, aki a szerelmet, csendül a nóta és zöld a petrezselyem. Ezek a dalok következnek. Hevesi József és Marcali Frigyes Frissét majd Szüllősi Emese énekli. Kéler Béla és Adorján Sándor csárdását pedig Blaskó Bernadett. Ezen a felvételen, mely 2018-ban készült, halljuk majd Lendvai Csócsi Jenő zenekarát is. Cselényi József két dalt énekel, Farkas Jenő zenekarának kíséretével, ez egy archív felvételünk, de ezt megelőzően még 1997-ből Máté Ottilia hangjában gyönyörködhetünk, aki Zsigmond István hallgatójával örvendeztet meg minket. Már is halljuk a művésznőt, valamint Déki Lakatos Sándor zenekarát.

0: a csókizét, csak hírből ismeri. Nem tépett még soha ivolyát, nem nótázott itt a kákonát. Mondt, aki a szerelmet tagadni meri. Nem tépett még soha ivolyát, nem nótázott éjszakákon át. Mondt, aki a szerelmet tagadni meri. De azért a lányok után, aki degleli, nincsen annak semmi teteje. Hogyha csók kell, hát ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri. Nincsen annak semmi teteje. Hogyha csók kell, hát ide vele. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri. De azért a csóból soha se elég neki. Rég megmondta az öreg anyám, csak a parral szeret igazán. Huncut, aki a szerelmet tagadni meri.
1: Ez is a Dankó Rádió.

hajlik a hajlik a búzakalász. Ez a felvétel és az ezt megelőző is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Darázs Miska andalgóját Fonyó Barbara énekli, és Tordai Zoltán zenekara játsza el, míg Magyari Imre és Kodai László hallgatóját már is Hajnal Nikolettől és Hankó József zenekarától halljuk.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Ennyi volt már a Hús csak prémás. Tartsanak velünk a folytatásban is itt a Dankó Rádióban, ha tehetik. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották. Most pedig a Magyar Rádió népi zenekarát, amint eljátszák nekünk Rózsavölgyi Márki és Csámpai Ivó szerzeményét.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják.
1: Jó estét kívánok! Ma esti népzenei összeállításunkat mélykeréki dallamok indítják, illetve zárják, s közben a pásztorok zenei hagyományából mutatok néhány szemelvényt. Induljunk a Délalföldről, méghozzá Békés Csabáról, ahová a Talléros együttes tagjai valók. A remek fiatal muzsikusok Itthon című albumáról szól egy mélykeréki összeállítás, aztán pedig Dévaványai pásztordallamok.